Zene és tánc úgy, mint széken. Együttesük vezetője Novák Ferenc ugyanis épp akkor járt a még üzemelő széki táncházban, és friss élményeivel fellelkesítette a táncosait.

A korszak történetének egyetlen komoly korabeli historikusa Siklós László volt, aki Táncház című könyvében hiteles körképet adott a kezdetekben jócskán agyonhallgatott eseményekről. Az ő kitűnő könyvében lapozgatva a dokumentumok, beszélgetések és nyilatkozatok plastikusan idézik fel ezt a rendkívül eseménydús időszakot. Az egyik fő szervező, Lelkes Lajos, a következőképpen mesélt neki a kezdetekről. Az első alkalomra nagyon készültünk, alaposan megbeszéltük, plakátot, meghívót nyomattunk, belépő díjként petroleum pénzt szedtünk, zenekart hívtunk, a Sebő együttest. Előtte itt a próbateremben készültünk, hogy is vigyük majd tázba a többieket, nehogy felsüljünk. Kicsit még munkaszaga volt, és rengeteg fáradtságba került, de nagyon jól sikerült. Eddig az idézet. Azért esett a választás a széki táncrendre, mert az élményen túl ezekről a táncokról egybehangzón az volt a vélemény, hogy aránylag könnyen megtanulhatók. Minket pedig azért választottak, mert akkoriban még senki sem tudott rajtunk kívül széki muzsikát játszani. A tánccal volt egy kis baj, de az első alkalom lelkesedése, a széki jelmezbe öltözött és pálinkát osztogató biharisok kedveskedése még elfedte a hiányosságokat. Főleg az Erdélyt járó szakemberek táncoltak, Martin György, Pesovár Ferenc, Borbély Jolán és a többiek. Akkor láttam először is utoljára Novák Tatát is táncolni.

Az első sikeren felbuzdulva néhány estét még a bihari együttes szervezett, de hamarosan úgy érezték, hogy csak a színpadi munka rovására tudnák vállalni a folytatást. A megnövekedett érdeklődés új feladatokat vetett volna fel, ők erre nem voltak felkészülve, mivel az egészet csak saját szórakozásukra szánták. Az utcáról betóduló, botlábó érdeklődők tanítgatása már nem fért bele az elképzelésbe. Nem is beszélve a nyitott ajtó problémáról. Lelkes Lajosék, mint profi szervezők, tökéletesen tisztában voltak azzal, a hatóságok nem fogják eltűrni, hogy erre a rendezvényre az jön be, aki akar, mindenféle ellenőrzés nélkül. Számunkra azonban nyilvánvaló lett, hogy nyitott kapuk és a tánc ismerete nélkül ez a típusú mulatság el fog halni. Ezért rábeszéltük Timár Sándort, a Bartók együttes koreográfusát, hogy a napi próbából 10 percet szálljon rá a széki tánc társastánc formában való megtanítására. Nem volt könnyű döntés. Ő ugyanis attól tartott, az egész csak arra lesz jó, hogy a nagy nehezen betanított táncosait elcsalogassák. Volt erre is elég példa. A bartókosok már ismerték a széki táncokat, hiszen Timár akkoriban a színpadi kompozícióihoz is eredeti formában jól megtanult táncokat használt. A pesti utcákon hímzéseket áruló székieket meghívta a próbákra, hogy tanítsák a táncosait. Szép, csendben lebonyolított romániai útjain is minden alkalmat megragadott az eredeti táncok megtanulására. Aztán táncosai, tanácsadói biztatására mégiscsak kötélnek állt, mert belátta, hogy nem szabad beírni egy szűk körű szakmai klubbal, ezt a nagyszerű lehetőséget bárkinek hozzáférhetővé kell tenni. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy meg kell tanulni a szóban forgó táncokat, és tanítani kell a civileknek. A Bartók együttes társadalmi vezetősége Martin György lakásán egy felhívást fogalmazott meg, melyben a többi együttes közös munkára szólította fel. A másik három együttes ezt elfogadhatatlan ultimátumnak tekintette, és visszalépett. Mivel alapvetően mindenkit a színpadi érvényesülés ambíciója mozgattak, úgy érezték, hogy Timár a maga művészeti elképzeléseit akarja rájuk erőltetni. Ezért a ma is létező és nemzetközi hírnévre szertett táncház a Bartók együttes által kialakított rendszernek köszönheti a létrejöttét azzal, hogy vállalta az ezzel járó munkát, túllépve a hagyományos magyar ötletelésen. Új helyszínen, a fővárosi művelődési ház körtermében kezdődött meg a táncház diadalútja, a popzenei koncertekre jellemző nagy tömeg részvételével. Ott kezdődött, Gyurko László személyes garanciájával, aki épp akkor, rövid ideig, a fővárosi művelődési ház igazgatója is volt a 25. színház mellett. Mivel a színházából jól ismert engem, elhitte, hogy nem valami nacionalista összeesküvés készül, hanem egy ártatlan, de új közművelődési forma. Igaz, néha szirénázva jöttek ki a rendőrök, mert kétszer annyi ember akart bejönni, mint amennyi befért volna. Gyanús volt a rockzenei mércével mérhető érdeklődés.

Az itteni siker láttán hívott Nógrádi Gábor, hogy indítsunk klubot a Kassákban, és végül jött a Műszaki Egyetem R-klubja. De hívtak máshová is, ahogy mi is gyakran hívtunk vendégeket, a Bemrakparti Művelődési Házba, játszottunk a Kaláka Klubban is, és vidékre is jártunk havonta egyszer-egyszer táncházat tartani, például Miskolcra, Jászberénybe. Nagyon élveztük, és nagyszerű dolognak tartott a Bemrakparti Művelődési Házba, játszottunk a Kaláka Klubban is, és vidékre is jártunk havonta egyszer-egyszer táncházat tartani, például Miskolcra, Jászberénybe. Nagyon élveztük, és nagyszerű dolognak tartottuk, hogy a kultúránknak ezek a régi szálai tartalmas szórakozáshoz segítenek minket. Örömmel vettük föl a fonalat, hiszen Kodálytól Martin Györgyig minden elődünk azt hangoztatta, hogy ez a műveltség arra való, hogy beépítsük a napi életünkbe. Az aktuális politikai húzavonák nemigen izgattak bennünket, mi egy 150 éves folyamatban gondolkoztunk. Az ideológiákból már mindenkinek elege volt, a fiatalokat se ez érdekelte, a dolog önmagában kezdett el működni, mindenféle okoskodás nélkül.

Az első két tánc, amivel kezdtünk, az erdélyi magyar, a széki, és a magyarországi román, a mélykeréki tánc volt. Hosszú ideig nem is játszottunk mást. Ezért két oldalról is piszkáltak. Egyrészt, hogy miért játszunk erdélyit, másrészt, hogy miért játszunk románt. Ezekre mi azt mondtuk, hagyjanak békén, mi nem vagyunk se ennek, se annak az ügynökei, egyszerűen jók a táncok és kész. Csak később kezdtük tágítani a repertoárt, bejött a mezőségi, a dunántúli, a borsodi táncrend is. Folyamatosan kétirányú támadásokat kaptunk, de a legbántóbb a rossz indulattal párosult és rendszer független műveletlenség volt. Ez főként olyan jellegű ellenérzésekben jelentkezett, hogy egyáltalán mit akarunk. Volt, aki rühelte az egész népzenét, volt, akinek az anyagi érdekeit sértettük, másoknak a szakmai hiúságát. Hogy jövünk mi utcáról bejött amatőrök ahhoz, hogy táncoktatással, zenészképzéssel foglalkozzunk? Elementáris fölháborodást váltott ki, amit csináltunk, nem csak napi politikait. Nagyon sokat jelentett számunkra, hogy akkor Vitányi Iván mind szakmai, mind politikai szempontból kiállt mellettünk. Rámutatott, hogy ez egy fontos ifjúsági mozgalom, és azokhoz az

értékes vonulatokhoz csatlakozik, amelyeknek fiatalkorában ő is részese volt, és ezzel egy hosszabb távú folyamatba helyezte a dolgot. És a végén azt is kimondta, hogy ha a liverpooli fiúknak szabad volt a saját zenéjüket játszani, akkor nekünk miért nem szabad? Erre már nem tudott senki semmit mondani.

A kassáklub teljes gőzzel működött. Már archívumot is kellett alapítani, oly nagy volt az érdeklődés a sehol máshol be nem szerezhető eredeti népzene iránt. Az ide beadott gyűjtéseinket Lippai Mihály másolgatta át az érdeklődőknek. A táncosok pedig egyre nógattak bennünket, hogy bővítsük ki a repertoárt. Ezt a klubfoglalkozások keretén belül már nehéz volt teljesíteni, ezért nyári táborok szervezésébe kezdtünk, abban bízva, hogy egy kéthetes együttlét alatt a sok élmény mellett a tánctudás is jobban elmélyíthető. Így került sor 1974-ben a tokai, következő évben a zirci, majd 1976-ban az abaújszántói táborozásra. Ez utóbbi, majd a következő évi székesfehérvári táborozások már egyben országos táncházvezetői tanfolyamok is voltak, amelyek a Népművelési Intézet közreműködésével évközben havi összejövetelekkel is kibővülve, amolyan népfőiskolaként az egész országban hiányzó népzen és néptánc oktatás voltak hivatva pótolni. Ezeket a táborokat igyekeztünk mindig valami munkával is egybekötni. Szabó József vezetésével az építőipari technikum diákjai is csatlakoztak hozzánk, és építészeti felméréseket vállaltunk. A Néprajzi Múzeum segítségével Tokaj környéki településekre szerveztünk tábort népi építészeti emlékek felkutatására. Felejthetetlen élmény volt, amikor úgy 20-30-an beültünk egy kis étterembe, és elkezdtünk széki lassukat énekelni. Láttam, hogy a szegény cigányzenészek teljesen meg vannak zavarodva. Gyorsan odaadtam egy kis baksist, mondván, hogy bocs, de mi énekelni szeretnénk, nem az üzletet akarjuk rontani. Hát miért nem tetszett mondani? Hát tudunk mi templomi nótákat is, mondta a prímás.

következő évben pedig ugyancsak a múzeummal közösen a Dunántúra szerveztünk tábort. A feladat a Szentendre és Kanzer részére felmérni az elhagyott pusztuló pápateszéri vízimalmokat. Szálláshelyünk az Irci turistaház volt. Erről a táborozásról Szép Rita és Tóth Klára naplót vezetett. Idézünk fel néhány részletet belőle. Roppant komolyan kezdődött. Még itthon, a klubban mindenki bediktálta a személyi igazolványa számát, ezzel is bizonyítva, hogy felelőssége teljes tudatában fog táborozni. Azután kiszámítottuk, hogy Zirc területe kisebb Tokajénál, majd megállapítottuk, létszámunk 60 fő. Következésképp csökkenteni kell a hangerőt a település nagyságának arányában, hisz a sikeres táborozás aranyszabálya konfliktusmentes viszony a lakossággal. Augusztus 4-e, hétfő. Kezdődik a munka. Reggel csodák csodája, mi pontosak vagyunk, csak a buszunk késik 3-4 órát. Az út hosszú és nagyon zögykölődős. Pápateszéren rövid tanakodás, a csoportok neki indulnak. Birkás Malom, Bögi a tulajdonos. Márta, Eszter, Sanyi, Otto, János, Magdi, Rita. Gyorsan neki kezdünk a munkának. Az otthon lévő fiatalember hallgatag nem kérdezősködik. Fél óra múlva hazaérkezik Bögi néni. Jó ideig ordít, csapkod, szidja a fiát, miért nyitott ajtót, és minket, hogy mit képzelünk csak így berontani valahová. Rengeteget beszél. Lassan megnyugszik, csak a mérőszallagokat titkos magnónak nézi. Nem tudja elképzelni, mit akarhatunk a malmával, azt nem fogja fel, hogy csak mérünk. Kibeszélte magát? Nehezen, de megengedi, folytassuk a munkát. A sarkunkban van. Miki megérkezik a magnóval, végre. A néni már egészen gyanútlan, és minden szavát veszi a gép. A padlás kész kincses bánya, és a néni csak beszél. Az apja a Rezes banda karmestere volt, ő is szépen énekel állítólag, de nekünk nem hajlandó. Megígéri, ha mi énekelünk, ő is fog. Széki dalokat énekelünk neki, nagyon figyel, azt mondja tetszik, de ő nem tudja így meghajlingatni. Délután megtárgyaljuk, hol mi történt. Fogadtatás elég vegyes. Az egyik csoport meg sem találta a malmát, egész nap gyalogoltak. Újabbak érkeznek. Egyre inkább nem tetszik a korai záróra. Hajnali tartó beszélgetés a folyosón. És éjjel van meleg víz. Augusztus 5-e, kedd. Malomnál. A háziasszony a szószoros értelmében meglógott előlünk. Külső rajzokat készítünk, gazdasági épületeket, malomkereket. Jön egy férfi, azt hiszem a Bögi néni tanácselnök fia. A faluban elterjedt, hogy a malmokat államosítani akarjuk. Szabó Jóska magyaráz, remélhető, hogy a hír is olyan gyorsan és hitelesen terjed, mint az álhír. Magnó persze nincs nálunk, miért is lenne? Itt van már Timár Sanyi. Kezdődik a tánctanítás. Mékeréki. Nehezen megy, de a buzgóság dicséretes. Tánc, versek, közös ének. Este film a nyúlról és a farkasról. Az külön élvezet, ahogy a héttagú gyereksereg szórakozik. Na végre, miénk a társalgó. Megy a zsugázás, beszélgetés, apró diribdarabokra tört köcsög restaurálása. Jól esik végre együtt lenni.

Augusztus 6-a, szerda. A kis Jordán Tomi gyönyörűen rajzol. Alkotott egy nagy plakátot, tele hangszerekkel. A művelődési ház ügyeletese szerint nem lehet kitenni az ablakba, mert a helybeliek megjegyzéseket tettek rá. Hogy mit, azt nem hajlandó megmondani. Este táncház. Németh Ildi és Stanó Hédi nagyot alakít az alkalmi jazz együttes zenéjére. Nem is zene ez, csak dünnyögés egy motivumra, de isteni a hangulata. Augusztus 7-e, csütörtök. Beindul a reggeli torna nagy komoly tolankodással. Nincs tolongás, vagy 15-en lehetünk. A többi ilyen lusta. Malomnál. Bögi néni a változatosság kedvéért otthon volt, de nem fogadott túl szívélyesen. Ha tudtam volna, hogy megint jönnek, megint elutazok. Jót beszélgetünk, azaz ő beszél kereken másfél órát, megint nincs magnó, amíg végre megengedi, hogy a maradék két helységet is felmérjük. Végül megbékül. Még 10 órait is kapunk, szalonnát, ezt-azt. De az utolsó pillanatig füstölök, hogy mi értelme van ennek a méricskélésnek, miért pont az ő malmára vagyunk kíváncsiak, amikor az ilyen rozzant. És tulajdonképpen fél. Nem az államosítástól, mert azok az idők már eljártak, olyan már nincs, magának sem tudja megmondani. A konkrét aggodalmakat könnyen el tudnánk kergetni, de így csak sötétben tapogatózunk. Dicsérjük a malmát, bizonygatjuk, szükség van arra, hogy mások is megismerjék. Tánc. A mékeréki lassan alakul. Vetítés. Éjjel a turistaház társalgójában a szokásos kártyázás és beszélgetés folyik, és egy nagy árkus papírra elkészül a vár. 6-8-an rajzoljuk. Boszorkányok, török harcosok, nevető nap, göthös gebe, kacér kisasszonyok az ablakban, igazi vár. Ki kell állítani a kasságban, mert remek mű. Augusztus 8-a, péntek. A birkás malomban befejeztük az építészeti felmérést, a geodézia és a gépészet maradt, de az külön csoportok végzik. A mi csoportunk feloszlott, kedden az Eigner malomhoz kerültünk. Ez az a malom, amit 2 napig sem találtak meg. Nem is csodálom, jippel is 15-20 perc volt az út Pápateszérről. Sűrű erdőben van a malom, és még közvetlen közelről a patak partjáról sem lehet észrevenni. Az épület 15 éve lakatlan, de maga a malom legalább 25 éve nem működik. A ház még az építészek szerint is szép, mert hogy nekem tetszik, az nem jelent semmit. Eigner Mihály, Molnár, 1905. Ez áll egy gerendán. A romok közt leveleket találunk, számlákat, könyvelésfélét, hogy mennyit őrült a malom és kinek 1947-ben. Tánctanulás. Este táncház és gyerekjátékok. Új zenekar mutatkozik be. Prímás Sebő, Tagok, Janek Jocó, Toncsi, Batyu. Istentelenül hamis. Vendég Hoffmann Tamás a Néprajzi Múzeumtól, nagy malom szakértő. Műemléke. Miért mérünk fel? Skanzenban vinni vagy a helyszínen hagyni? Skanzenban minden együtt van. Eredeti környezet, egyenlő funkció. Kilakjon benne. Rengeteg kérdés, és a válasz a legtöbbször odakanyarodik, hogy pénz.

Augusztus 9-e szombat. Szabad nap. Későn kelünk, tornán egyre kevesebben vagyunk. Tánctanulás. Lányoknak dal és csúlyogatás tanulás is. Lötyögés, nincs kötött program. Ki örül ennek, ki nem. Egyesek amiatt sírnak, hogy túl szoros a program. Kész hülyeség, itt semmi sem kötelező. Mindig csak a sült galambot várják. Készül a táborról az emlékmű. Egy vágy teknőféle, mindenki dedikálja. Este táncház. Produkció, Jordán Tamás zongora estje. A gyerekek is besegítenek. Egy helybéli öregember ül a sarokban, nem tudja, mit kezdjen az egésszel, amíg fel nem harsan az első nevetés. Nevetés, röhögés. De még utána is akkora szemekkel néz, mint egy kávéscsésze. Augusztus 10-e vasárnap. Kirándulás Borzavárra. A gondoknővel hadi állapot van. Megint be akar terelni tiszkor a szobákba. Gábor félelmetes higgadsággal válaszolgat, a sárkányától egyre idegesebb. Végül lecsapja a biztosítékot. Rendíthetetlenül csücsülünk a sötétben, és szürcsöljük félig kész tejánkat. Augusztus 11-e hétfő. Utolsó nap kint a malomban. Helyszínrajz, részletek. Őrült meleg van. 5 percenként a patakhoz rohangálok. Nem jönnek értünk, de jó a séta a mezőn keresztül, megint csak torony iránt. Gergő filmez. Hazafelé a faluban teleesszük magunkat ringlóval. 5-6-an álltunk a fa alatt, ettünk, senki nem szólt egy szót sem, és érdekes, amikor X, sajnos közülünk való, megállt egy tarisznyával és elkezdte szedni a gyümölcsöt, rögtön rászóltak a helybéliek. Pedig fel annyit sem pusztított, mint mi. És kedves X nem értette, hogy nem csak az számít, mit csinál az ember, hanem az is, hogy hogyan. Egy mesebeli szép házban vizet kaptunk és körtét. A ház nádfedeles, frissen meszelt, tiszta, öröm ránézni, ráadásul a háziak is kedvesek. Délután lakógyűlés. Túl kicsi város ez az Zirc. Nem szokták meg a csoportokat, ezért keltünk feltűnést. No, meg egy kis rossz indulat is lehet a dologban. Nem baj, lelettünk szidva. Ezen túl rendes gyerekek leszünk, az ebrán fogunk átmenni.

augusztus 14-e csütörtök. Néhányunk kivételével felkerekedünk Borzavára a pacikhoz. Két kis csikós legény, 12-14 évesek. Mindegyik lóra azt mondják, szelíd, meg lehet ülni. Mégis sorra potyognak a bátor lovasok. A sztár Zoli. A legtöbbször esik le, és a leglátványosabban. Nem is táncolt az este. Szalai Justináék körtét hoznak a faluból. Nagy lakoma, tánc. Éjjel, a társalgó zárva lévén, egy szobában ücsörgünk elég szűkösen. Hideg teát iszunk, és mindenféle maradékot eszünk. Péter borért megy, a gondnoknő kedvéért hegedűtokkal álcázza tettét. Énekelünk. Augusztus 15-e péntek. Bakonybél falumúzeum. Egy nagy porta az egész. Eléggé csinált, de ízléses. Csak néhány cserép tűnik gyanúsnak. A zsubtetőt rosszalmából csinálják. A rossfejek befelé kandikálnak a padlásra. Árokparton tizóraizunk, tejet, bort, pálinkát linzerrel. Templom, bencés kolostor, most szociális otthon. Az egyik ápolónő nyitja ki a templomot, és beszélgetünk vele. Olyan, mintha most is a kolostorban élne. Délután készülődés a tábortűzre. Az utolsó közös ebéd, az utolsó foci, az utolsó tánc. Rőzsegyűjtés a tábortűzhöz Tóni vezetésével. A tűz helyét is ő jelöli ki 2-3 kilométerre a szállásunktól, tehát mégsem Bakonybél volt az utolsó túránk. Minden csuron víz, a gajak alig akarnak meggyulladni. Ég a szalonna, füstölődik a kolbász, fogy a bor. Énekelünk népdalt, verset, s még egy régi illésszámot is. Jóval éjfél után még egy legényes a hamvadó tűz mellett, aztán elindulunk.

augusztus 16-a, szombat. Hajnali ébresztés, álmos, didergős utazás. 7:30-kor már Pesten vagyunk. Viszlát szeptemberig. Mi maradt meg a táborból? Az együttlét öröme. A közösen végzett munka, hiszen ezentúl kicsit építészek vagyunk, és mindnyájan felkapjuk a fejünket, ha azt halljuk, malom. A nehezen megszületett sota tánclépések, amiket remélhetőleg nem felejtünk el az első táncházig. Hosszantartó beszélgetések. A jó kedv, aminek nem is emlékszünk már az okára, de ez nem is baj. Emberek, arcok, gesztusok. A kedves vagy morcos házinéni. A kérdés nélkül elmondott élettörténetek, panaszok. Egymás megismerésének öröme vagy bánata. 2 hétig együtt voltunk, a nap 24 órájában, önként vállalt összezártságban, egymásra utaltságban. Eddig a napló.

Az elkészült dokumentációból nagy sikerű kiállítást rendeztek a Néprajzi Múzeumban. Újabban egy pápateszéri civil szervezet kereste előre profin elkészített felméréseket, mert néhány vízimalmot újra szeretnének építeni, és kiderült, hogy ezek alapján lehetséges volna. A Hagyományok Házában most is látható az a legújabb kiállítás, amely a pápateszéri vízimalmok épületfelmérési és gépészeti rajzait, valamint Szabó József ott készült fotóit is tartalmazza. Egy idő után a Kassáklub aféle bezzeg helyé vált. Egyre sűrűbben hozták hozzánk a repi vendégeket. Emlékezetes maradt számomra Jevgenyi Vladimirovics Gippius, azaz Hippius, a Baltikumból származó szovjet népzenekutató látogatása. A Kodállyal is jó barátságot ápoló idős ember az ajtófélfának támaszkodva nézte a táncoló fiatalokat, és a szeméből hullottak a könnyek. Istenem, mondta, nálunk is mennyi minden van még, és nem használják semmire.

Más alkalommal a lengyel műsorszervező és a művészeket ellenőrzés alatt tartó iroda, a Pagart vezetője volt a vendégünk. Teljesen ledöbbent a látványom. Ez micsoda itt? Egy táncegyüttes? Nem, válaszoltuk, ezek emberek az utcáról. És önként ide jönnek? Kérdezte hitetlenkedve. Teljesen önként hangzott a válasz. Erre azt kérdezte az elképet igazgató úr. Hogy lehetne ezt Lengyelországban is bevezetni? Uram, feleltem, sehogy. Ez egy alulról jött kezdeményezés. Nagyon nem férhetett a fejébe a dolog, mert néhány hét múlva meghívást kaptunk Lengyelországba, mint utólag kiderült azzal a szándékkal, hogy mi majd ott is elterjesztjük a táncház mozgalmat. A mi interkoncertünk nem pocsékolta ránk az információt, úgyhogy sejtelmünk sem volt arról, hogy milyen körülmények közé kerülünk. Az utazó Sebő együttes most kiegészülhetett Sebestyén Mártával, aki végre kapott útlevelet, és velünk jöttek a Jászberényi Néptánc együttes tagjai is, Papimre vezetésével. Korrajzzal is felérő akkori feljegyzéseim így örökítették meg a furcsa turnénk eseményeit. 1977. április 18. Folyik az FMH-ban a táncház. Javában muzsikálunk, mikor megérkezik a mikrobusz. Innen indulunk Lengyelországba. Kicsit sűrű a program, a kassai kirándulást még ki sem pihenhettük. És ha most is annyit szőröznek a vámon a szlovákok, mint tegnap éjjel, akkor bizony elnyúlik az éjszakai utazás. Csörög-zörög a batár, nekivágunk az útnak. Az ülés kényelmetlen, itt alvásról szó sem lehet. A sofőr fiúról kiderül, hogy az egykori korál együttes basszusgitárosa volt, ők kísérték Konzsuzsát. Az első vámon aránylag simán átjutunk, bár a nagy darab szlovák vámos valami hiányzó papírt emleget, és hogy máskor leplombálva hozzuk a hangszereket. Aztán kijön a kocsihoz, és meggyőződhet róla, hogy az úgy szóval lehetetlen, a kocsiban szerteszórva a padlón hevernek a hangszerek. Na, mehetnek, mondja, de felkerültek nálam a fekete listára. Aztán kis idő múlva kapcsol. Hogy is hívják az együttest? És akkor mondjuk, valóban fel is írta a not eszébe. A lengyel határ egy városka közepén húzódik. Hamar átesünk a formalitásokon, a vámtisztek mártust lesik dülledő szemekkel, ő meg élvezi a vitéz urak érdeklődését. Mikor kivittek a szereplés színhelyére, egy hatalmas sportcsarnokhoz, kiderült, hogy a Skorpió együttes előzenekara vagyunk. A színpad táncra alkalmatlan, mert beleng és visszadobálja a táncosokat. Megpróbáljuk a színpad előtt. Ott meg hasra esnek a felpendörülő gumiszőnyegekben. Na, szép, mondhatom. A hangosításunkról a Skorpió gondoskodik, csak hát az ő zsinórjaik nem elegendő hosszúak ahhoz, hogy mi a kedvünk szerint állhassunk. De ez a legkevesebb. A műsor gyalázatosan zajlik. 5000 ember várja a Skorpiót. És nem csak várja, skandálja is. Skorpió! Skorpió! Ehelyett mi játszunk. Hol járt el az éjjel cinegemadár? Tiszta őrület. A bal szélen vagy 50 ember állandó jelleggel fütyül, ordít és alkalmatlankodik. A táncosok mondták később, hogy apró pénzt dobáltak közéjük. Mi játszunk rendületlenül. És ha az arányokat nézzük, 2000 ember azért hallgatott minket, meg lettünk elégedve. De a helyzet mindenképpen ciki. Ezek a gyerekek ide ordítozni jöttek, hiszen az is volt meghirdetve. Kicsit le vagyunk törve. És ha a műsor előtt éles vitám volt a szervezőkkel, akkor most beigazolódtak az aggodalmaim. Itt velünk nem számoltak igazán. Cirkuszba szegődtünk, pedig az nem a mi műfajunk.

Másnap ismét egy sportstadion előtt landolunk, nagy lötyögések közepette, nem sikerül. Nem sikerül próbálnunk, nem beszélve a hangosítás és a világítás beállítása.

0: Varsóban már tisztességesen lement a műsor, volt hang, világítás, és én is rászoktam a szélesebb gesztusokra, amik persze megtették a maguk hatását. Egy helyen fütyültem is egy nagyot a közönségnek, mire háláson fölzúgott a fütykoncert. A balhé az balhé. Most oldalról nézem a Skorpió műsort. Hát ez bizony szakma. Tökéletesen begyakorolt mozgások, laza, ezerszer eljátszott balhé koreográfia, fényjáték. Gyula az orgonálá teszi-veszi magát, majd hogy át nem ugorja. Márti szerint az egyik nyári koncerten otthon még erre is sor került. A dobszólónál kihívnak rádiónyilatkozatra. Lengyel barátunk Jenő fordít. Úgy tapasztalom, hogy a hivatalos érdeklődés igen komoly irányunkban. Valahol nagyon szeretnék ők, hogy itt most nekünk legyen sikerünk. Ezt Jenő úgy fogalmazta, hogy nálunk Lengyelországban nagy különbség van a hivatalos ízlés és a tömegízlése között. Jó. Eddig a napló. Ilyen és hasonló tapasztalások értették meg velem, hogy valami nagyon jó történik idehaza. Sok csillag együttállása kell ahhoz, hogy egy ilyen helyzet kialakuljon. Jó lenne nem elrontani. Ez, a már világhírnévre jutott magyar revival mozgalom nem velünk kezdődött, már több generáció hozzáfogott az 1930-as évek óta. Mindig a politikai helyzet változásai deformálták el a jó szándékokat, és akasztották el időről időre azt a folyamatot, amelynek során az a sokat szenvedett társadalom a hagyományaival kívánta volna megerősíteni, újra és újra megfogalmazni önmagát. Mi nem kapcsolódtunk napi politikai irányokhoz, mi a hagyományanyag szépségétől és használhatóságától elbűvölve kezdtük el tanulni a zene és tánc évszázadok alatt kipróbált motivumkincsét, nyelvtanát. Egy világra szóló tudományos kutatási háttér feszült mögénk, ez a védőháló óvott bennünket tudatlanul bátor halállengéseink során. Martin György, a Pesovár testvérek, Lányi Gusztáv, Vargyas Lajos, Sztanov Pál a legkorszerűbb, többnyire publikálatlan eredményeiket adták át nekünk mindennapi használatra. Megértettük, hogy annak a hosszú-hosszú folyamatnak a részesei vagyunk, amelyben kitűnő emberek elszántsága és tudása kulminálódott, és a politikai történésektől függetlenül töretlenül épült, gyarapodott az elmúlt évszázadban. Ennek köszönhető, hogy mi már szabadabban, bátrabban nyúlhattunk a kérdéshez. Az olyan problémák, amelyekről a politikusok régóta csak megmond közhelyeket eregetnek.
1: Táncházban című műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk a Népzenéről című sorozatának egyik adásával, mely a Bartók Rádióban hangzott el először. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila és az adásmenedzser Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
2: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
3: A muzsikás együttes Hidegen fújnak a szelek című dala az 1970-es években indult magyarországi táncházmozgalom emblematikus darabja lett. Vajon volt politikai felhangja az 1986-os albumon megjelent dalnak? Csupán az aktuális társadalmi folyamatok kölcsönöztek további jelentést egy ártatlan népdalszövegnek? Mi volt az alkotók eredeti szándéka? Háttér és kontextus Weyer Balázs cikksorozata alapján.
4: A Népzenei Nyomozóiroda 515. adását hallják.
3: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Az etnográfiai besorolás szerint a népzenét általában tájegység, funkció és jelleg szerint tagolják. A hidegen fújnak a szelek az egyik legfontosabb erdélyi zenei tájegységhez, a mezőségi népzenéhez tartozik. Pontos meghatározása szerint ördöngős füzesi ritka magyar. Ezeket persze egyszeri zenehallgatóként ugyanúgy nem kell tudni, mint ahogy az ember a kedvenc popszámát sem aszerint választja, hogy A-mollban vagy G-durban van-e. De a magyar táncház mozgalmat többek között az különbözteti meg a világ nagy részén ismert hasonló jelenségektől, hogy ezek az alapismeretek fontos részei a táncházjáró kultúrának.

Illik tudni azonosítani és megkülönböztetni egy hallgatót egy pontozótól, egy sóvidéki dallamot egy gyimesitől. Ez javára válik a magyar népzenének, és persze azt is tudni kell hozzá, hogy kevés más országban volt ilyen mélységű és kiterjedésű etnográfiai szakértelem és elvégzett munka. Mindez a Bartók, Kodály, Lajta és az utánuk felnőtt zenész és néprajzos generációk teljesítménye. De még így is egyedülálló, hogy ez ilyen mélyen gyökeret vert a táncházas közönségben.

0: A muzsikás együttes felvétele hangzott el. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Nóta válogatás hajnali 4 óráig. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

kaput bezárom. Elmehetsz már, le is út, fel is út, nem nézek utánad. Tarthatsz tőlem szeretőt százat is, nem nézek utánad. Igaz is, ki nem kacsint másra.

0: igaz is, ki nem kacsint másra. Húz a cigán a fülembe a nótán, mert elhagyott a rózsám, de azért nem búsulom, bánatom nem mutatom, csak a nótámat húzátom, de azért nem búsulok, bánatom nem mutatom, csak a nótámat húzátom, mert a leán nem búsul, ha ott hagyják, eltitkolja a búját, ha el nem majd visszajön, ha meg nem hát is se kő, majd akad másik szerhető, ha el nem majd visszajön, ha meg nem hát Csekő majd akad, másik szerhető.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

szerint ez gyógyíthatatlan. Hey! Kár itt minden dumáért, élek, halok magáért, semmit sem eszem, elment az eszem már. Hey! Ezt a kislány nevet el.

0: Tizediket? Tizediket, kakcsú derekára! Hey!
1: Balaton közepe,

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Nóta válogatás hajnali 4 óráig. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

áldjon meg az Isten, az a kívánságom. Kelepelő gólya házatokra szálljon. Háj, de könnyös soha se sírjon a nevető szemedben.

de könnyű soha se sírjon nevető szemedben. Csak ha ölel

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzenék.

fere-fere, csak néhány szó, szívem erre vár, vár, vár. Drága kincsem, szép virágom, két karomba, gyere már, szép.

házra verdül, édes hajkuk csókra vár. Szép a nóta, jó a nóta, kis galambon, gyere már, gyere már.

Kantinosné angyalom, nem sokára itt vagyom a boltján. Letelnek a kis napok, hazafelé ballagok, azt mondják.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Nóta válogatás hajnali 4 óráig. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

jön a csók, ha az est betakar. Vár az a kislak a domb tetején, vele oda édes szeres felé. Éljen az élet és szengjen a dal, jöjjön a csók, ha az est betakar. Vár az a kislak a domb tetején, vele oda édes szeres felé.

0: a csóka az esbe takar. Várhozott is lop a dombetegét, gyere oda édes szeres belém. Éljen az élet és szengjen a dal, jöjjön a csóka az esbe takar. Várhozott is lop a dombetegét, gyere oda édes szeres belém.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Hogyha ír majd édes anyám, írjon

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Harcsás Gergely, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Ostsandbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkosszolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és a pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A kijevi külképviseletek lehetséges evakuálására figyelmeztetett Moszkva. Az orosz külügyi szóvévő videó nyilatkozatában megerősítette, ha Ukrajna megpróbálja meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését, akkor Oroszország ellencsapást mér az ukrán fővárosba. Maria Zaharova azt javasolta az érintett országoknak, hogy időben menekítsék ki diplomáikat Kijevből, ha Ukrajna beváltja korábbi fenyegetését. Egy ritka andoki vírustörzset azonosítottak a zöldfoki szigeteknél veszteglő óceánjáró két utasának szervezetében. Az Argentínából kifutott holland hajó utasai közül eddig hárman haltak meg, és többen megbetegedtek közülük, többen már kórházban vannak. A fertőzés miatt a hajót nem fogadták a zöldfoki köztársaságban, délután viszont a spanyol kormány engedélyezte, hogy Tenerifén kikössön, bár a helyiek tiltakoznak ez ellen. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napi rendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi időszak. A szerdai középszintű történelemvizsgán ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok és a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdéssorok és a népszerű esszé témák kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Váranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a program bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a karitasz.hu oldalon is lehet segíteni. Megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőit a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1 millió 700 ezer facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel. Sporttörténeti kiállítás nyílt a Margit-szigeti Holdudvarban. A tárlat bemutatja a Margit-sziget kulturális és sporttörténetét az első sportklubok megalapításától napjainkig. A gyűjtemény több mint 12 ezer tárgyi emléket és 300 ezer fotót, dokumentumot, filmet, plakátot tartalmaz, köztük olimpiai relikviákat. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat, napközben 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek. 6 óra múlt, 4 perccel.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

A vakáció meg egy kicsit már az igazi odébb van, bár elsőtől harmadikig ilyenkor úgy emlékszem, hogy szinte nyári szünetet tartottunk a gimnáziumban. Derés napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. május 7-e van, csütörtök. 7 perccel múlt 6 óra, Hajdú Tibor vagyok, munkatársaim Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Ma is 10 óráig töltjük együtt a reggelt, lesz itt minden, mi fülnek ingere, az érdekes és friss információk mellett jó zene. Nézzük is, hogy mit kínálhatok ebben az órában. 6 nap óta szól a nóta, énekli nem sokára Szeredi Krisztina, megszökött a feleségem, hallhatjuk ezt a csárdást Araszki Lászlótól, egy Dankó klubos felvételről 2016-ban rögzítettük a Tália Színház mikroszínpadán. Az örökzöldek között játszom majd az Illéstől a Sárikát, Lehár Czárevic című operettjéből pedig Bojtos Luca és Laki Péter jóvoltából csendül fel az Elmennék én hozzád babám című részlet. Nem sokára megnézzük, hogy most akkor végtére is megérkezett, és ha igen, meddig tart a hidegfront hatása. A következő napokban lesz névnapos köszöntés a híres születésnaposokról, egy rövid szállítás majd az óra második felében, hamarosan történelmi visszatekintésünk, vajon milyen fontos érdekes események köthetők május 7-éhez az elmúlt évtizedekben, évszázadokban. Zentai Anna énekel most, a nóta címe Most még hideg van. Tartsanak ma is velem, derűs napot, jó reggelt!

szépségben, nyengünk a bömbör, hajja szivára.

0: Egy perc múlva 4:07. Jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1445. május 7-ét írtunk, amikor a Pesti Országgyűlés királyként ismerte el 5. Lászlót. 1664-ben ezen a napon kezdte meg 14. Lajos francia király a Versailles kastély építtetését. 1800. május 7-én Beethoven a Várszínházban tartotta egyetlen budai koncertjét, és ha már Beethoven, 1824-ben mutatták be az utolsó 9. szimfóniáját Bécsben. Május 7-én, 1849-ben a tavaszi hadjárat után még optimisták lehettünk, a szabadságharc során Kossuth Lajos Görgei Artúr tábornokot nevezte ki hadügyminiszterré, míg 1915-ben egy német tenger alatt járó ezen a napon a brit partok közelében elsüllyesztette a Lusitania brit óriás gőzöst, 1195 áldozatot követelt. Ez az esemény, 128 amerikai állampolgár volt a gőzösön, az akció jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesült Államok 2 évvel később belépjen a háborúba. 1923. május 7, ettől a naptól napilapként jelent meg a Nemzeti Sport című újság, 1903-ban indult amúgy heti lapként, míg 1950-ben avatták fel ezen a napon az újjáépített Ferihegyi repülőteret, míg 1960-ban a Szovjetunióban Brezsnyev, az SKPKB főtitkára, a legfelsőbb tanács elnöke is lett, ezzel egy kézbe került a legmagasabb állami és pártisztség. 1987-ben ezen a napon mutatták be a Szomszédok legelső epizódját, és 1988-ban, ez egy nagyon szomorú emlék, Budapesten leégett a Rákóczi téri vásárcsarnok május 7-én. Árad a Dunavize, most Berkes János énekel a folytatásban a Dankó Rádióban, Németh Csicsó József zenekar a kíséretével.

keveredik és fázik, és melege is van tőle. Ott benn a szíve körül 100 fokot mutat a hőmérője. Dörmög az öreg apám.

0: majd ha a Duna vize visszajön a fekete tengerből. Elfogy és zárkod, és elfogy a szerelem az emberből.
1: Mikor te?
0: Majd

szüket, a feleségem kutya legyen a sajnál. A komámmal szökött ő, meg én csak a komám sajnál. Egy pokorból estem rájuk, éppen mikor nézett a nagy útra. Szegény komám csodamódra Bét-Lehemet rúgva. Egy pokorból estem rájuk, éppen mikor érte ki a nagy útra.

0: a jótra. Szegény kován csoda módra, mi lehetett rönt.
1: Nézem a 30 napos előrejelzést, és úgy néz ki a várható hőmérséklet, mint egy klasszikus színuszgörbe. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Pici leülés, felmelegedés, pici leülés, felmelegedés, és így tovább egészen a hónap végéig. Ami most jön a hidegfront nyomában, érdekes, ma nem lesz annyira meleg, de holnap visszapattan a hőmérséklet, és akár 26 fokot is mérhetünk, és egész hétvégén kellemes nyárias időnk lesz. Hétfőn várható a hőmérséklet tetőzése, de akkor már végre jön a csapadék, és a földek és a növények ezt már nagyon várják. Ma többször lesz fölöttünk erősen felhős az ég, több helyen számíthatunk már azért záporokra, zivatarokra. Délután 20 és 26 fok közötti hőmérséklet lesz. Hajlik a jegenye, Kállai Bori énekel a folytatásban. Ifjabb Sánta Ferenc és zenekar a kísér.

Bendegúz, Domicián, Kéza és Napóleon napja is van ma május 7-én. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Danko Rádiót hallgatják. Gizellák a fő névnaposok ma. Vitatott a név eredete, ha és amennyiben ófelnémet, akkor zálog, illetve biztosíték a jelentése, ha pedig ótörök, akkor pedig a szépséges szóból származtathatjuk. Egy biztos, sok boldogságot kívánunk minden Gizellának és ünnepeltnek. Boldog névnapot! Az Illés Gizella címmel nem írt dalt, Sárika címmel viszont. Igen, ezt játszom most a névnaposoknak szeretettel.

13-13 éve a Magyar Zene Rádió.

0: Még mindig összeszorul az ember szíve, és valószínűleg nagyon sokáig így lesz, hogyha Sebő együttes felvételt hall, hogy nem tudja elhinni, hogy nincs már Sebő Ferenc. Az imént Berzsenyi Dániel megzenésített költeményét Sebő Ferenc muzsikájával hallgattuk meg. Amúgy Berzsenyi Dániel 250 esztendővel ezelőtt született. Ezen a napon egy perc múlva lesz 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: 1777-ben ezen a napon született Schuster János Konstantin, orvosdoktor, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Robert Browning, angol költő, 1812-ben született ezen a napon. Vajda János, aki viszont már a mi költőnk, a Március Ifjak egyike is, ő a Kisfaludi Társaság tagja, 1827-ben született, május 7-én. Johannes Brahms, német zeneszerző, aki bár a romantika korában élt, de teljesen tudatosan a klasszikus zenei formákhoz nyúlt vissza, 1833-ban, még Csajkovszki, orosz zeneszerző, 1840-ben született. Ő is az egyetem zenetörténet egyik legkiemelkedőbb és legközkedveltebb alakja. Tegyük hozzá Rabindranath Tagore, Nobel-díjas indiai költő, író, zeneszerző, festő, igazi polihisztor, 1861-ben született. Ezen a napon Erdős René, írónő, költőnő, 1879-ben. Josip Broz Tito, az egykori Jugoszlávia elnöke, aki amúgy horvát származású volt, egészen pontosan horvát, szlovén szülők gyermekeként látta meg a napvilágot, 1892. május 7-én. Gary Cooper, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, akit a kifejezetten természetes, hiteles alakításai miatt kedveltek, 1901-ben, míg Földes Péter, József Attila díjas író, 1916-ban született ezen a napon. Az én egyik személyes nagy kedvencem, Szemes Mari, Kossuth díjas színésznő, 1932-ben született. A magyar tévé első utazó tudósítója pedig Sugár András, 1933. május 7-ei születésű, de ma ünnepel Hegedűs D. Géza, Kossuth díjas művészünk, és Endre Judit, televíziós bemondó szerkesztő műsorvezető is. Nekik is, és természetesen önöknek is, kedves születésnaposok, minden jót kívánok, Isten éltesse önöket. Bojtos Luca és Laki Péter énekel részletet Lehárad Szárevic című operettjéből, a dal címe Elmennék én hozzád, babám, a Budapesti Operettszínház zenekarát Fejfert Gyula vezényli.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a körhinta keringő zárja ezt a zenei órát, nem sokára 7 óra, kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját ma is. A következő zenei óra csárdással indul, majd Várnai Adrien énekel, a nóta címe Ez a legény nyalka is, tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Csimos Molnár László színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az apai örökség, a pásztori élet s annak szépségei, de arról is szót ejtünk majd, hogy vendégünk számára melyik műfajt nehezebb színre vinni, a komédiát, avagy a drámát. Vasárnap Kéri Kitti színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miért volt annak idején különleges műhely a Pince Színház, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy igaz-e az urbánus pletyka, miszerint Magyarországon kétkedve fogadják a női vezetőket, akár mint színi direktorokat is. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
3: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány!

0: Kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
1: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
1: Reklámot hallottak.
3: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
4: 7 óra, jó reggelt kívánok 2026. május 7-én csütörtökön, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
3: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének menetrendjét. Esküdtesznek a képviselők és miniszterelnökként Magyar Péter is.
6: A korábbinál nagyobb autonómiával rendelkeznének a Magyar Tudományos Akadémiához visszakerülő kutatóintézetek, mondta a köztestület új elnöke a közmédiában.
5: Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi időszak. Következnek a részletek. Közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. Eszerint a program 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolásuk után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter várhatóan délután 3 óra után nem sokkal le is teheti az esküt. Császár Attila összefoglalója.
7: A Nemzeti Választási Bizottság országos listás eredmény megállapító döntése jogerőre emelkedett.
8: Több polgármestert, illetve önkormányzati képviselőt is megválasztottak az április 12-i országgyűlési választáson. A vonatkozó törvény szerint azonban, aki felvette a parlamenti mandátumát, nem maradhat egyik tisztségben sem. Le kell mondania, a helyére pedig időközi választást írnak ki.
9: Ezúton bejelentem, hogy polgármesteri tisztségemtől a keltezés szerinti időpontban lemondok.
8: Hajdúböszörmény polgármestere Görögné Bocskai Éva a Tiszaszíneiben lett parlamenti képviselő.
10: Megalapítottuk a frakciót.
8: A fővárosi közgyűlésben is lesznek személyi átrendeződések az összeférhetetlenségi szabályok miatt. A tiszás Bujdosó Andrea és Porcser Áron egyéni mandátumot nyertek, akiket a 2 évvel ezelőtti európai parlamenti és önkormányzati választásokon induló jelöltek közül kell majd pótolnia a pártnak.
11: Elmondja most, hogy kire szavazott?
12: A Tiszára szavaztam.
8: Ugyancsak távozik a közgyűlésből a Podmanicki mozgalom eddigi frakcióvezetője Vitézi Dávid, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök őt kérte fel a közlekedési és beruházási miniszteri posztra az új kormányban. De a Fidesz-KDNP-nek is új fővárosi képviselőket kell jelölnie a távozó politikusaik helyére, akik szintén a parlamentben folytatják. Egyikük a pártszövetség eddigi frakcióvezetője Szentkirályi Alexandra, másikuk pedig Radics Béla. Közben megjelent az országgyűlés honlapján a parlament május 9-ére összehívott alakuló ülésének menetrendje. Eszerint az eseményt 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, majd a himnusz elhangzását követően igazolják a mandátumokat, végül a megválasztott képviselők ünnepélyesen esküt tesznek. Az államfő az ülésen javaslatot tesz a miniszterelnök személyére.
13: Engem fog felkérni miniszterelnöknek.
8: Az új kormány megalakításával Súlyog Tamás a Tisza párt lista vezetőjét Magyar Péter bízta meg még április 15-én, akinek megválasztásához a parlamenti képviselők többségének támogatására lesz szükség. A szavazást szombat délután 3 órakor tartják. De ezt megelőzően személyi kérdésekben is dönt a tisztelt ház. Megválasztják az országgyűlés új elnökét és alelnökeit. Határoznak a minisztériumok felsorolásáról, illetve a parlamenti bizottságok felállításáról. Az alakuló ülés végén elhangzik a szózat, a széke és az európai himnusz, valamint a jelenlévők meghallgathatják egy tambura zenekar előadásában a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy kezdetű dalt, valamint a tavaszi szél vizet áraszt című moldvai csángó népdalt.
11: Mi szeretnénk egy nagy országos, nyilvános rendezvényt hirdetni ide a Kossuth térre.
8: Délután 4 órától a Kossuth téren katonai díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással folytatódik a rendezvény. Magyar Péter kint is beszédet mond, majd egy Facebook posztja szerint a művészeti produkciók és a meglepetés vendégek után ünnepséget tartanak az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton is.
5: Jó dolog, hogy visszatérünk Európába, jelentette ki Magyar Péter a Riviera Nemzetközi Filmfesztiválon Sestri Levanteban, Olaszországban, ahol részt vett a Tavaszi szél az ébredés című film bemutatóján.
12: Magyar Péter elmondta, hogy ma a Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozik Rómában. A leendő miniszterelnököt a fesztivált vendégül látó mozi előtt magyarok egy csoportja üdvözölte. Magyar Péter beszédében kiemelte az Olaszország és Magyarország közötti régi barátságot, és úgy fogalmazott, Olaszország a magyarok otthona is. Szerinte a dokumentumfilmnek döntő szerepe volt a Tisza párt választási győzelmében.
14: Találkozom 10 óra körül Giorgia Meloni olasz miniszterelnök asszonnyal, és aztán pedig repülünk haza, és folytatjuk a kormányalapítási tárgyalásokat, az előkészületeket a parlament alakuló ülésére május 9-ére, ahol mindenkit szeretettel várunk.
5: A közlekedési tárca leendő vezetője találkozott Lázár János leköszönő miniszterrel, akivel megkezdték az átadás átvétel előkészítését. Ezt Vitézi Dávid hozta nyilvánosságra közösségi oldalán.
12: A leendő miniszter egy másik bejegyzésben arról is írt, hogy szerinte vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére. Vitézi Dávid feladatának tekinti az épített környezet megtisztítását, ahogy fogalmaz, a folyamatos reklámzajtól.
5: A Fidesz-KDNP mindenkit meg fog védeni, akit alaptalanul rágalmaznak, vagy akit koncepciós eljárásokkal fenyegetnek. Ezt mondta Gulyás Gergely, a Fidesz következő frakcióvezetője.
12: A Fidesz kormányok 16 éve alatt a magyar gazdaság több mint kétszeresére nőtt. A reálbérek és az állami vagyon megduplázódott, több mint 1 millió ember jutott munkához, az utolsó negyedéves magyar gazdasági növekedés pedig a második legjobb az Európai Unióban, sorolta a leköszönő miniszter. Úgy fogalmazott, hogy az új hatalom és a vele összefonódott balliberális média most arra tesz kísérletet, hogy a korrupció gyanút felvető ügyek miatt kollektív bűnösséggel bélyegezze meg a nemzeti oldalt.
15: A politikai felelősség közös, a jogi felelősség azonban mindig egyéni. A boszorkányüldözést nem támogatjuk, az új kormánynak és a reményeink szerint továbbra is független igazságszolgáltatásnak minden lehetősége adott bármely ügy teljes körű feltárására. A Fidesz-KDNP mindenkit meg fog védeni, akit alaptalanul rágalmaznak, vagy akit koncepciós eljárásokkal fenyegetnek.
5: Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be Volodymyr Zelenszkij a Facebookon.
12: Az ukrán elnök szerint ez fontos lépés a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban. Azt is írta, hogy hálás Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért.
5: Itt a krónika. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább.
12: Az alágak közül a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek előállítása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék előállítása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült.
5: Bár sokféle hatás érte a hazai ingatlan piacot áprilisban, az aktivitás mégis csökkent az előző hónaphoz képest, számolt be az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
12: Balog László a Kossuth Rádióban azt mondta, a húsvéti ünnep és a választás is rányomta a bélyegét a szektorra. Hozzátette, márciushoz képest áprilisban 17%-kal kevesebb érdeklődés volt eladó lakásokra és házakra, de több oka is lehet, hogy kivárnak a vásárlás tervezők.
16: Van egy olyan piaci várakozás, hogy ha már a nagyvárosokban, és főleg itt Budapestre gondolok, egy használt lakás ugyanannyiba kerül, mint egy új építésű, akkor nagyon sokan várják ezeket az új építésűeket a piacra, viszont ezek még nem jelentek meg olyan nagy számban a kínálatban. Tehát itt van egy felfokozott várakozás az új építésű ingatlanok irányába. Ez egyébként jó hír lehet nemzetgazdasági szempontból, mert már van 5-10 ezer lakás építése csőben a nagyobb városokban, országszerte pedig 10-20 ezer ilyen lakás építését tervezik a beruházók, ami hogyha megépül, akkor ez nem csak a vevői várakozásokat elégítheti ki, hanem azt is tudjuk, hogy minden 10 ezer megépült lakás 1%-kal növeli a GDP mértékét.
5: A korábbinál nagyobb autonómiával rendelkeznének a Magyar Tudományos Akadémiához visszakerülő kutatóintézetek. Erről a köztestület új elnöke beszélt a közmédiában.
17: Posfai Mihály hangsúlyozta, az új rendszerben önálló gazdálkodás és kutatási lehetőséget biztosítanának a tudományos műhelyeknek. Emlékeztetett, a Hurren hálózat, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez csatolt 4 humán és társadalomtudományi kutatóközpont vezetői is jelezték már, hogy szeretnének visszakerülni az MTA-hoz. Hozzátette, a hálózat visszacsatolására a kutatók elégedetlensége miatt van szükség, illetve azért, mert hosszú távon fennáll a veszélye annak, hogy az intézetek elesnek az uniós támogatásoktól.
18: Kifejezte a 13 főigazgató is az aggodalmát, a lendületcsoportvezetők és Európai Kutatási Tanácson pályázaton díjnyertes legjobb kutatók Magyarországon, a leghíresebbek, illetve akik a legmagasabb színvonalat képviselik, ők is kifejezték azt, hogy ez így nem jó. Na most, ha nem jó, akkor az akadémia ilyen közvetítő, moderátori szerepet tölthet be abban, hogy az összes érdekelt féllel együtt kidolgozzunk egy jobb megoldást. A jobb megoldásból az egyik lehetőség az, hogy valamilyen formában újra a Magyar Tudományos Akadémiához kerüljenek ezek az intézetek, de nagyobb fokú autonómiát élvezve, mint régen, tehát autonóm gazdálkodás, autonóm kutatás.
5: A szokottnál könnyebb volt a középfokú történelem írásbeli érettségi, mondta a közmédiának a Szolnoki Petőfi Sándor Technikum és Szakképző Iskola történelem oktatója. Középszinten több mint 71.500-an, emelt szinten pedig 8.273-an adtak számot tudásukról történelemből.
17: Jancsó Katalin hangsúlyozta, a teszt és esszékérdések között több olyan kedvelt témakör, például Károly Róbert uralkodása szerepelt, amelyekből könnyű volt felkészülni. Hozzátette, az emelt szintű írásbeli azonban nagyobb háttértudást és komplexebb gondolkodást várt a vizsgázóktól.
19: Középszinten nagyon kedvezőek voltak, én azt mondom, hogy könnyű volt. Az ókortól napjainkig végig benne voltak nagyon kedvelt témák, és nagyon könnyen, jól megírhatónak találom. Emelt szinten pedig itt azért kritikai gondolkodás kell, logikai tudás, lexikális tudás, és nagy mértékben általános műveltség is nagyon fontos.
17: Ma az angol, pénteken pedig német nyelvírásbelivel folytatódik az érettségi. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
5: 2 hét múlva lejár a személyi jövedelemadó benyújtásának határideje.
17: A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az, aki még nem fogadta el az adóhivatal által készített verziót, vagy nem küldte vissza bevallását, illetve valamilyen kiegészíteni valója van, az május 20-áig pótolhatja. Linzmeier Szilvia hozzátette, az érintettek ezt megtehetik egyebek mellett az Ügyfélkapu Pluszon, a DAB telefonos applikáción, a NAV weboldalán, valamint postai úton is. A határidő lejárta után a bevállalás tervezet véglegessé válik.
20: A kiegészíteni való az 2 dolog lehet nagyon egyszerűen. Az egyik, ha neki jár vissza pénz, valamilyen kedvezményre jogosult, de az tavaly nem kérte a munkáltatónál. Leggyakoribb a családi kedvezmény, a gyerekek után járó kedvezmények. Ne felejtsük el, hogy október óta a 3 gyerekes anyáknak is ez a mentesség jár. A másik, ami meg a NAV szempontjából, illetve a költségvetés szempontjából fontos, az pedig az, hogy azokat a jövedelmeket, amelyeket nem tartalmaz a kiajánlott bevallás, hát leginkább az ingatlan eladás, az ingatlan kiadásból származó jövedelem, azokat fel kell tüntetni a bevallásban, és ez a magánszemélynek a feladata, hogy ezzel kiegészítse a bevallását.
3: Autós percek.
17: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 30-as kilométertől a 20-as kilométerig Bicske és Biatorbágy térsége között lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani.
5: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok! Akadozik az előrejutás az M1-es, M7-es autópálya közös fővárosi bevezető szakaszán a Virágpiactól, és a folytatásban a Budaörsi úton is telítettek a sávok. Szintén lassulást tapasztalhatnak a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út külső szakaszán befelé, a Szerémi úton a Rákóczi híd előtt, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomhoz közeledve, a 11-es főúton pedig az M0-ástól a Pünköstfürdő utcáig. Ugyancsak lassú az előrejutás a Hungária körúton, a Kerepesi útnál és a Tököli útnál is mindkét irányban, a Könyves-Kálmán körúton pedig az Üllői út közelében. A Soroksári úton kifelé a Haller utcánál változatlanul egy meghibásodott gépjárművet kell kerülgetni. Varga Etele, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
21: Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Többfelé kialakulhat záporzivatar. A szélidőnként megélénkő zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet napközben 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakul.
5: Ez volt a Krónika 7 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Pozsán Róbert.
1: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják 2026. május 7-én csütörtökön, 4:08 után 2 perccel. Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Hajdú Tibor. Jó étvágyat kívánok ilyenkor, hogyha netán már reggeliznének. A reggeli fontos és muszáj. És természetesen a jó zene is kell. Jaj, de szép kék szeme van magának, most Gáti Pál előadásában hallgatjuk meg ezt az andalgót. Hajnalom, csillagom, Zalató térsébet énekli majd ezt a nótát. A Mosoly országából, Lehár operettjéből Liza és Szucsong szerelmi kettősét egy olyan felvételről hallgatjuk meg, melyet Kis Diana és Vadász Zsolt készített, az örökzöldek között pedig Budai Beatrix előadásában a 46-os Sárga villamoson című Ejzem a Mihály slágert is hallhatják majd. Lesz kirándulás egy kis településre, nagyjából 20 perc múlva, az óra végén pedig ma is Balogh Marian és Bolya Mátyás névzenei nyomozóirodánk jelentkezik. Elsőként Szánti Judit és a Kék Tangó. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

Létezett egykoron egy 46-os jelzésű sárga villamos a fővárosban a Petőfi híd, Budai híd fő és a déli pályaudvar között közlekedett egy időben. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. De járt a Rókus kórház és a Damjanics között, a keleti és a nyugati pályaudvar között is. 1958-ban pedig újraindult a Nagykörúton, majd a Petőfi Budai hídfőtől szintén a déli pályaudvarig haladt el, és 1962. október 21-én szűnt meg ez a vonal. Amúgy a városi legenda szerint a tujázás fogalma is a 46-oshoz köthető, nem tudom miért, tudják ez, hát hogy ne tudnák, amikor a villamos végén lógtak, akik tujáztak és ott utaztak. Minden esetre most ezt az időszakot elevenítjük fel ezen a Mihály slágerével. 46-os sárga villamoson énekli Budai Beatrix, ifjabb Sárközi Lajos és Kovács Erik zenekara kíséretével.

a sok pesti nóta közül megtanítom egyre. Na vegye elő a

kérem, oda velem, ahol a kis tantusz terem. Higgyen nekem, nincsen szebb hely Budapestnél. Ott, ahol a Margit sziget, meg Balondít, annyi szívet, tessék kérem,

0: Rádió. Pécsett FM 104,6. A magyar zene rádiója.
1: Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Az a szép, akinek a szeme kék. Akinek a szemek ki, akinek a szemek.

0: 7 perccel múlt 7:30, jó reggelt!
1: Hencidától Bansidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
0: Kisszékely község Tolna vármegyében, a Tamási járásban találjuk, a Tolnai hegyhát vonulatában fekszik, gyönyörűséges erdővel borított dombok között, észak felől Simon tornya, észak-kelet felől pedig Pálfa határolja. Zsák település és csak közúton Tolna-Némedi felől érhető el, a 61-es főútból kiágazó alsóbb rendű úton. A vasúti csatlakozás a Budapest-Pécs vasútvonal Tolna-Némedi vasútállomásán van. Első írásos említése 1220-ból ismert, majd több dokumentumot tártak fel a kutatók 1324 és 1538 közöttről. Ezek az oklevelek Parasszékely néven említik, mint Simon tornya várának tartozékát. A török hódoltság ideje alatt a falu lélekszáma jelentősen lecsökkent. A 17. században amúgy németeket telepítettek ide, akik azóta fokozatosan elmagyarosodtak. Kisszékely lakosainak száma nagyjából 300 körüli, jól lehet 100 évvel ezelőtt 1500-nál is többen éltek itt. Ebből következik, hogy a település a sok hazai előregedő falu egyike volt, viszont zsákfalu jellegének előnyei egyre jobban kidomborodnak és felértékelődnek, ugyanis az átmenő forgalom hiánya miatt a település sikeresen megőrizte azt a nyugalmat és csendet, amit ma már egyre több ember értékel és keres. Gyönyörűséges egyébként az épített és a természeti környezet is. Csodálatos régi, szépen felújított parasztházakat találunk, hogyha a faluban sétálunk. Bájos református templomát is, amelyet már messziről lehet látni, mindenféleképpen érdemes felkeresni. És hogyha valaki körülnéz a falu fölötti kilátóból, akkor valami szemet gyönyörködtető tájképben van része, megérezheti a harmóniát a természet és az ember között. Érdemes tehát Kisszékelyre is ellátogatni, ismerkedni, beszélgetni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják, remélem mindannyian, és ez így is marad. Önöknek játszom a folytatásban Lehár a Mosolyországa című operettjéből Liza és Szucsong szerelmi kettősét, ezen a felvételen Kis Diana és Vadász Zsolt énekel. A Budapesti Operett Színház zenekarát pedig Fejfer Gyula vezényli.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, adom Korrádiót, hallgatják Berki Péter és zenekarának felvétele. A folytatásban majd Balog Marian és Bolya Mátyás jelentkezésével számolhatnak, népzenei nyomozóirodánk összeállítását hallhatják. 8 órakor következnek a hírek, majd Bács Ferenc előadásában a Színek című dallal nyitjuk a következő zenei órát. Kérem, hogy tartsanak velem.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Lehet-e politikai felhangja egy népdalnak? Fogalmazhat-e meg ellenzéki gondolatokat egy ártatlan népdalszöveg? Alkotói szándék vagy csupán kulturális kontextus keresendő a jelenség mögött? A muzsikás együttes Hidegen fújnak a szelek című emblematikus dala és hatásai után nyomozunk Weyer Balázs cikk sorozata alapján.
2: A népzenei nyomozóiroda 516. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

A muzsikás Nem arról hajnallik, amerről hajnallott című 1986-os albuma tele volt politikailag ellenzékinek tekinthető szövegekkel. A korabeli közönségnek a hidegen fújnak a szelek az elnyomás dermesztő légköréről, de a változás reményéről is szólt. Ilyen szövegek aligha jelenhettek volna meg egy popzenekar szövegeiként, mert azoknak át kellett mennie a Sanzon bizottságnak nevezett cenzurális szűrőn. A népdal szövegekre viszont nem terjedt ki a bizottság hatóköre, mert azokat ártalmatlannak tekintették.

A népdal nem egy merev forma. Szövegsorok és motívumok vándoroltak egyikből a másikba, egyik vidékről a másikra. Pusztán a hang- és lemezfelvételek korábban kezdtek rögzülni egy-egy előadásban. A Hidegen fújnak a szelek a muzsikás előadásában rögzült számunkra. De kevesen tudják, hogy nagyon sok a táncházvilágban slágerré vált dal ilyen formájában sosem létezett. A szövegeket többnyire több népdalból, motívumból rakták össze. És ezzel nincs is baj, a népdalfejlődés organikus szakaszában is így történt. De az tény, hogy a muzsikás szövegét a kor legnépszerűbb szövegírói is irigykedve nézték. Sőt, néhányan a cenzúrát kijátszó ügyeskedést és a népdalszövegekkel való takarózást sejtettek mögötte.

A Mordai zenekar 2019-es feldolgozása egészen új irányt mutat. Az ismert téma körül vad kíséret vágtat. Nincs nyugvópont, csapongó, free jazz, szaxofon szólók teszik zaklatottá a zenekar menekülését. A videóklipben ugyanis a fehéringes zenekari tagok végig rohannak. Majd a végén egy szakadékba ugrik a teljes öngyilkos kommandó.

0: A Mordály zenekar felvétele hangzott el. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bólya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
2: Ezen a héten újra stúdiókoncerttel jelentkezünk. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön, május 7-én Benedek Fi Katalin énekművész és Karcagi János magyar nóta énekes látogat el ide hozzánk a Dankó Rádió stúdiójában. Hogy igazán remek legyen a hangulat, Lakatos Miklós prímás és cigány zenekara csatlakozik énekes vendégeinkhez. Újra felcsendülnek a legnépszerűbb magyar nóták egy teljes órában, élőben, egyenesben a rádióban, és persze kövessenek minket a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is, tehát most csütörtökön, május 7-én 13 órától jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt, a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
1: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
3: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
4: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, hogy csinálok. Látásmódom a természet.

0: filmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
1: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami banknak azt az arany- és készpénzszállítmányt, amelyet a magyar titkosszolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és megköszönte Magyarországnak a konstruktív hozzáállást. Oroszországból indított drónok csapódtak be Lettországban. A lett hadsereg közlése szerint a pilóta nélküli eszközök hajnalban lépték át a légteret. Az egyik drón az orosz határ közelében fekvő Rezekne egyik olajszállító létesítményébe csapódott. A helyszínre katonai, rendőrségi és tűzoltó egységek vonultak ki. A hatóságok vizsgálják az incidens körülményeit. Irán várhatóan ma adja át válaszát a közvezetőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra, írja a CNN helyi forrásokra hivatkozva. Korábban Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 24 órában nagyon jó egyeztetések zajlottak Teheránnal. Közben az amerikai haditengerészet működésképtelenné tett egy iráni kikötő felé hajózó tankert az ománi öbölben. Az olajszállító, figyelmen kívül hagyva az amerikai jelzést, megpróbált áthaladni a tengeri blokkád vonalán, megsértve ezzel a kikötői zárlatot. Több választást is tartanak ma az Egyesült Királyságban. Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában pedig helyhatósági szavazás lesz. A közvéleménykutatások alapján a Keir Starmer vezette munkáspárt támogatottsága jelentősen csökkent a 2024-es parlamenti választás óta, így a kormánypárt Skóciában és Walesben is elveszítheti eddigi domináns szerepét. A brit sajtó szerint a munkáspárt esetleges rossz szereplése a miniszterelnök távozásához vezethet. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi időszak. A tegnapi középszintű történelem vizsgán ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdéssorok és a népszerű esszétémák, mint például a céhek működése, a Rákosi korszak vagy első Károly hatalmának megszilárdítása kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. Megszűnik a Tények című hírműsor a TV2-n. Ezt a csatorna elnök vezérigazgatója erősítette meg a 444-nek. Vasil Miklós közölte, jövőben az elvárt szakmai sztendereknek megfelelő hírszolgáltatást szeretnének nyújtani. A lap szerint a Napló is a posztra nem neveznek ki új embert. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. 8 óra múlt, 4 perccel.
2: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

színű álom, bíbor színű ég, zöld levő a fákon, rólad mond mesét. Sárga levelek, az ősz már közeleg.

0: Deris napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, 2026. május 7-e van, csütörtök, 8 óra múlt 7 perccel, a mikrofonnál Hajdú Tibor. Remélem, hogy kellemesen telik a mai reggelük is a hideg front ellenére, és bízom benne, hogy velem tartanak majd a folytatásban is. Érkezik Sipos gazda, bő fél óra múlva várhatjuk a stúdióba, nem sokára egészségpercek, és olyan muzsikák szólnak, mint a 9-et ütött az óra, este van Tarnay Kis László előadásában, vagy az este van, én pedig várok rád, Somogyi Erika énekli majd ezt az andalgót. Hallhatnak világzenét, Csinszka, Csernik Csinszka jó voltából, a dal címe Hibrid, az örökzöldek között pedig a Nem csak a 20 éveseké a világ című Fényes Szabolcs Szenes Iván szerzeményt is Latabár Kálmán előadásában egy archív felvételről. Elsőként pedig már is jöjjön egy csárdás, a Három kislány ül a padon, előadója Szilágyi Sándor, Lakatos Miklós és zenekara kísér. Kérem, hogy tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!
1: Három

0: szerelemben is egy pár.
1: Két perc múlva 8:45, jó reggelt!
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: Ha visszaemlékszem a mi érettségünkre, hát azért nekünk is felment a vérnyomásunk, mondjuk egy-egy matek példa olvasata közben, de ezt persze csak viccesen mondom, mert ennél sokkal szomorúbb tény az, képzeljék el, hogy egy kutatás kiderítette, Somogyban csináltak egy nagyobb kutatást, hogy a gyerekek fele, vagy pontosabban a fiatalok fele érintett már a magas vérnyomásban. Egészen döbbenetes, hogy 50%-uknál már jelentkeztek a magas vérnyomás tünetei. Ez akár lehet most összefüggésben az energiaitalokkal, dohányzással, mozgásszegény életmóddal. Ezt természetesen még nem tudjuk, hogy mi okozhatja, de egy biztos, hogy ez már megáldja az a későbbi komolyabb betegségeknek is, úgyhogy nem játék, nagy valószínűséggel országos szinten komolyabb szűrővizsgálatok is indulnak majd a jövőben, és elkezdik figyelni a gyerekek vérnyomását is. Nem szabad félvárról venni a korai szűrővizsgálatok fontosságát, nekünk pedig szülőknek és majd nagyszülőknek is valószínűleg érdemes erre felhívni a figyelmünket is tenni. A dolog érdekében persze mindig a legfontosabb a megelőzés, a mozgás, az egészséges táplálkozás, de ezt nem súlykolom, tudjuk mi is mindannyian, csak hát sok esetben nehéz végrehajtani, de szerintem nagyon is kell ezzel foglalkozni. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, vigyázzunk az utódainkra. 9-et ütött az óra, este van, csak nótában Tarnai Kis László énekel, Lakatos Miklós és zenekara kísér.

gondoltam soha arra, hogy majd egyszer visszakérhetem. Szeretnék beszélni

Némi rákészülést, lelki nyitottságot és figyelmet javaslok a következő néhány percre. Delis napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják. Egy különleges világzenei felvétel következik. Az erdélyi születésű, Budapesten élő énekes dalszerző Csernik Csinszka felvételét hallhatják. A címe Hibrid, és amúgy igaz ez a műfajra is, mert ebben aztán minden van. Kifejezetten népzenei motívumok, de mellette digitális hangzás is.

0: Derűs napot kívánok, és jó reggelt, a Dankó Rádiót hallgatják. Megérkezett Sipos gazda, a közmédia növényorvosa a stúdióba. Jó reggelt kívánok, szia!
1: Jó reggelt kívánok neked és a kedves hallgatóknak!
0: Egészen elképesztő, hogy milyen hatása van már most az aszálynak.
1: A napokban oda mentem a szülői háznál található ásott kúthoz, amely 11 méter mély, belenéztem, és nincs benne víz. Ott, ahol a Tisza és a Maros találkozik.
0: Köszönöm szépen, innen folytatjuk. Addig elsőként Simon Boglárka előadásában egy megzenésített Petőfi Sándor költeményt hallhatnak. Ifjabb Sárközi Lajos a zene szerzője, ő is kíséri zenekarával Simon Boglárkát a nóta címe Rózsavölgyi halálára.

0: Rózsa favirít a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
1: Hogy a folyók mozgása befolyásolja a talaj vízkészletét, és ezek nagyon szorosan összefüggnek. Az elmúlt alkalommal is már az aszályról, a vízkérdésről beszélgettünk, és most is nagyon fontos, hiszen jelenleg Magyarország több nagyobb folyóján is az átlagosnál jóval alacsonyabb vízállást mérnek, és a tavaink vízszintje is elmarad a megszokottól. Látjuk, hogy a tartós csapadékhiány a korán érkező meleg miatt a természetes vízkészletek nem tudnak megfelelően feltöltődni. Ez jól mutatja az is, hogy az ország több részén az ásott kutak apadtak ki, vagy teljesen kiszáradtak. Ez azért különösen figyelmeztető jel, mint ahogy említettem, mert az ásott kutak általában a felszínhez közeli talajvízkészletből, talajvízből táplálkoznak. Ha ezekből eltűnik a víz, ez azt jelzi, hogy a vízszint is jelentősen lecsökkent. Amikor tartósan kevés csapadék és a folyók, tavak vízszintje is lecsökken, akkor a talaj vízszintje nagyon komoly mélységben van. Tehát normál esetben a felszíni vizek és a talajvíz között folyamatos kapcsolat van. A folyók, tavak részben táplálják a környező talajok nedvességgel. Ha azonban a vízszint alacsony, ez az utánpótlás gyengül vagy megszűnik. És ennek leglátványosabb következményei, amit mi is tapasztalunk a kertek világában, vagy a szántóföldek világában is, hogy a talaj felső rétege gyorsan kiszárad, homokos, lazaszerkezetű talajoknál ez

0: gyorsabb. A mélyebb rétegekben is csökken a nedvesség, ezért a növények gyökerei nehezebben jutnak vízhez, és mutatják a vízhiány tüneteit. A kiszáradt talaj, ami a környezetünkben van, romlik, porosodik, tömörödik, repedezik, így a később a lehulló csapadékot is rosszabban tudja hasznosítani. És a kertészeti kultúrák stressz alá kerülnek, látható már, hogy csökkenő terméshozam várható. De a legfontosabb és természet szerető emberként, hogy bizony a természetes élőhelyek, a vizes rétek, lápok veszélybe kerültek, kiszáradtak tavak, eltűntek élőközösségek a lecsökkenő talajvíz és felszíni vízkészlet miatt. Ez a helyzet a kertekben is egyre jobban érezhető, a veteményesek földje gyorsabban kiszárad, a gyümölcsfáknál is látható már, hogy hamarabb vízhiányos állapotba kerülnek, dísznövényeknél is, de a legtipikusabb, amely mutatja például a gyepek, amelyek nagyon gyorsan ki tudnak száradni, és nagyon érzékenyen reagálnak a hőmérsékletre. Sok helyen az is probléma, öntözővíz egy része nagyon gyorsan elszivárog és elpárolog, és ahol pedig az ásott kutak vízszintje is leesett, ott az öntözés biztonsága is veszélybe került, hiszen többen az ásott kútból, ha van ilyen lehetőség, onnan öntöztek. Figyelmeztetnek bennünket a szakemberek, annak érdekében a vízügyi szakemberek, hogy a túlzott vízkivétel különösen nagy számba használt kurkutak esetében gyorsítja a talajvíz csökkenését, és azokon a területeken, ahol a szikesedési folyamatok elindultak, ott a sekély mélységből felhozott talajvíz rombolja, szikesíti a talajszerkezetet. A másik, amit ki szeretnék emelni, hogy és összefoglalva, leginkább a legfontosabb lenne a csatornáknak a feltöltése, a természetes ártereknek a feltöltése, helyreállítása, és olyan talajművelési módokat alkalmazzunk, akár a szántó területeken, akár a kertekben, amelyek segítenek megőrizni azt a maradék nedvességet, illetve ha esik csapadék, segítenek a gyors megtartásban és a szép raktározásban. A kertekben, ha lehetőségünk van rá, beszélgettünk már róla, mulcsozzunk, árnyékoljunk, és tudatosan, szakmailag öntözzünk.
1: Nagyon szépen köszönjük, jövő kedden folytatjuk majd ismét. Sipos Gazdával akkor találkozhatnak újra, most Latabár Kálmán előadásában. Fénye Szabolcs és Szenes Iván szerzeménye szól a Nem csak a 20 éveseké a világ.
2: Milliók fogják énekelni ezt a dalomat, milliók, akik mind találva érzik magukat. Harcba hívok gyermekeket, aggassánokat, hallják hát!

egyévesek, kétévesek, énekeljetek. Harmincasok, negyvenesek, táncra keljetek. Ötvenesek, hetvenesek, ti is jöjjetek. Jöjjetek, jöjjetek, és ünnepeljetek. Nem csak a 20 éveseké a világ, az úton még korosztál, nem de néhány korosztály, a réten mindenki talál virágot. Hát gyertek, srácok, legyünk jó barátok! Húsz évesek felétek csak annyit mondhatok. 20 évesnek lenni sajnos múló állapot. Mert az, aki ma 20 éves, holnap 21. Jöttök majd,

kedves srácok, legyünk jó barátok. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jó kedvet úgy öreg bitek, hogy énekelek. Gyertek, gyertek, öreg bitek, énekeljetek. Ábrándozó nyugdíjasok, tartsatok velem. S teljes lesz az én dal.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Hú, de elszaladt az idő, nem sokára 9 óra. Addig Jónás Géza és zenekara muzsikál, a híreket követően pedig a Lipicai Csárdás nyitja a következő zenei órát Bokor János előadásában. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló.
1: Bár a 2026-os nagy tavaszi Dankó turnét már lezártuk, a Dankó rádió csapata nem áll meg. Újra útra kelünk, és ezúttal Szentendrére visszük el a magyar nóta, az operett és az örökzöld műfaj legszebb dallamait. Budai Beatrix vagyok. Találkozzunk 2026. május 11-én hétfőn este 18 órától Szentendrén a Hanvas Béla Pest megyei könyvtár színház termében. Egy felejthetetlen estére készülünk, ahol a legismertebb primadonna belépőket a Budapesti Operett Színház énekművésze Lukács Anita adja elő. Ott lesz velünk Rigó Mónika is, aki szenvedélyes cigánydalokkal perzseli fel a színpadot, és vendégünk lesz Tarnai Kis László is, aki a tőle megszokott jókedvvel, humorral és közismert nótáival készül. A Magyar Nemzeti Cigányzenekar kamarazenekarát Johann János prímás vezeti. A Dankó Klub ezúttal is ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jegyeket a dankoradio@mtva.hu e-mail címen, valamint a 061-759-50-50-es telefonszámon igényelhetik. Ne maradjanak le, találkozzunk május 11-én Szentendrén a Dankó Rádió soron követ.
2: A másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
3: Andri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
4: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
7: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
5: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garamé Zsuzsa. Ezekben a

0: Percekben kezdődik az angol írásbeli érettségi. Középszinten 47 ezer, emelt szinten 27 ezer diák vizsgázik. Közben már elérhető a tegnapi középszintű történelem írásbeli megoldása az eduline.hu oldalon. Az emelt szintűre még várni kell, írta a portál. Holnap a német írásbeli vizsgákkal folytatódik az érettségi. Közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. Eszerint a program 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter várhatóan délután 3 óra után nem sokkal le is teheti az esküt. Átfogó reformokat sürget a szerb köztársasági elnök azért, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát. Alekszandar Vučić egy napilapban közölt írásában 5 kiemelt területet nevezett meg, az állami bürokrácia csökkentését, a termelékenység növelését, az oktatás átalakítását, az energetikai fejlesztéseket, beleértve a nukleáris energiát és a mesterséges intelligencia gyorsabb fejlesztését. Irán várhatóan ma adja át válaszát a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra, írja a CNN helyi forrásokra hivatkozva. Korábban Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 24 órában nagyon jó egyeztetések zajlottak Teheránnal. Közben az amerikai haditengerészet működésképtelenné tett egy iráni kikötő felé hajózó tankert az ománi öbölben. Az olajszállító figyelmen kívül hagyva az amerikai jelzést, megpróbált áthaladni a tengeri blokád vonalán, megsértve ezzel a kikötői zárlatot. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszer ennyi üzemanyagra elég az átlagfizetés. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Az Oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamosenergia hálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplálhat a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. A 12,5 milliárd forintos fejlesztés várhatóan jövő nyárra készül el 5 milliárd forintos uniós támogatással. Adománygyűjtő kampányt indít hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A gyűjtés az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Napközben 20-25, este 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, 9 óra múlt, 4 perccel.
1: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

ünneplegelnek, lipicai paripák, a hírnevük a világot bejárják. Szilvás várat, legszebb lányát innen kérem, legyen az én drága kincsem feleségem, megtartjuk az esélyt.

emlekedés, mint a semmi. Valahogy az a házasságba szokott lenni, így a néli cserkedő, minket minden rossz idő, nékem se kell sohasem más szerető. Nincsen vadag, emlekedés, mint a semmi.

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. május 7-e van, csütörtök, 6 perccel múlt 9 óra, Hajdú Tibor vagyok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Bízom benne, hogy kellemesen indult a mai napjuk, és azt is remélem, hogy velem tartanak még a folytatásban. Ahogy a délelőttbe fordulunk, hallhatnak nótákat, hóvirág, hóvirág, Nádasdy László énekel, Nád a házam teteje, ezt a csárdást Karcag Ines Zoltán énekli, utána örökzöld minden mennyiségben és csak a legnagyobbak. Somló Tamástól a Gondolsz rám, az Elhagyom a várost, az Edda nagyslágere, de énekel majd Ambrus Kiri, játszik a Hungária, elsőként pedig hallgassanak meg részletet a My Fair Ladyből ma éjjel táncolnék, Kék Kovács Mara, Széles Flóra és Kardfi Ajsa énekel. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot!

hoteljen. Akinek az M1-esen kell közlekednie, rendszeresen gondolom már belekalkulálja a torlódásokat. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják ma is Tatabánya és Biatorbágy között a kiépített terelésben. Lassulási szakaszos torlódás alakult ki. A 6-oson Pécset két személyautó ütközött össze a 197-es kilométernél. A Pécsfáradt felé vezető oldalon zárták le a belső sávot. Jó utat kívánok! Vigyázzanak nagyon! Somló Tamás felvétel a folytatásban. Gondolsz-e rám?

Közeledünk 10 órához, derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják, a hírek után pedig ma is. Aranylemezek című műsorunk kezdődik, 2 óráig szólnak az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei. Ma ünnepli születésnapját a Bojtorján egyik alapító tagja, a country énekes zeneszerző, dalszövegíró, gitáros Pomázi Zoltán. Töldi Kriszta köszönti is őt különleges módon egy korábbi Nádas Györgynek adott interjú részletből is. Megismerhetik egy kicsit jobban Pomázi Zoltánt, és természetesen a szerzeményei is fölcsendülnek. A Vidéki Lány vagyok Eszményi Viktória előadásában, a Bojtorjántól pedig a nagy klasszikus, a Vigyázz magadra, fiam, érdemes lesz tehát hallgatni műsorunkat 10 óra után is, és a folytatásban is. Jöjjön a Ciao Marina a Hungáriától.

sokkal, de sokkal mondjuk így ártatlanabb, egyszerű popzenei korszakból Toldi Mária Gézen Gúz című dala. Csacsacsa, bosszanova, tangót, twistelni is lehet rá, én úgy gondolom, meg is próbálhatjuk a mi tempónkban, csak ilyen lassan. Hallgassuk meg most ezt a dalt.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzené.

lent a föld lapos, s fent a csillagok, alattunk lent az ördögök, felettünk fent az angyalok. Így játszadoztak az emberek, éltek és álmodtak, mi mást lehet? De néhány kíváncsi ezek felett valami újat keresgetett, mert nem hitte el, hogy nem lehet, a korong széléig merészkedett. Hátukon egy-egy nagy hátizsák, s csak gyűlt bele lassan az igazság, mely súly alatt a korong széleit.

került a sok kíváncsi. Most együtt kell valami jót csinálni. Mert az angyalok fáztak az űrben fent, az ördögök unták a pokolban lent. Hát összegyűltünk a felszínen, hisz békésen elférhetnénk.

Kis Székely volt, ma reggel a nap települése, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Innen csak macskaugrás a Simon tornyai vár. Nos, ezt mutatja be a folytatásban Vecsei H. Miklós színművész, Vármegyéről Vármegyélet című sorozatunk újabb epizódjában. Addig egy kis szírt, aki a jelebegyüttes és a harmónia vokál felvétele. 10 órakor a hírek után indul a Mennemezek című műsorunk Tölgyi Krisztával. A déli krónikát követően pedig jó ebédhez szólanult a stúdió koncert Budai Beatrix vendége Benedekfi Katalin és Karcagi János, a kíséretet Lakatos Miklós és zenekara adja, 2 órától pedig ma is szívküldi szívnek szívesen kívánságműsor Gál Zoltánnal. Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében én köszönöm ma reggeli figyelmüket. Alig várom, hogy holnap reggel 6 óra legyen, találkozunk ismét. Addig is derűs napot, Hajdú Tibort hallották. Viszont hallásra.

0: Vármegyéről Vármegyére. Tolna.
1: Reneszánsz világ Tolnában. A Simon tornyai vár. Olyan messzire ellátszott Simon alországbíró 1277-ben épített lakótornya, hogy a körülötte lévő település róla kapta a nevét. Ez volt a későbbi vár első épületrésze, amit a következő évszázadokban birtokosai tovább fejlesztettek. A vár gazdája volt a Lackfi, a Kanizsai család, Ozorai Pipó, a Garaiak, Mátyás király, majd felesége Beatrix királyné is. Az 1500-as évek elején Gergely-laki Buzlai Mózes, Mátyás király diplomatája és a Jagellók főudvarmestere bírta Simon tornyát. A vár ekkor élte fénykorát. Buzlai Mózes már fiatalon megfordult Európa több királyi udvarában, ezekben megismerhette a kor reneszánsz kultúráját. Ezen példák alapján formálta át a maga várkastélyát. A török hódoltság után a várat erődítményé építették át, így a Tolna vármegyei erősség a Rákóczi szabadságharc egyik fontos támaszpontja volt. Több évi ellenállás után 1709. augusztusában az osztrákok nehéz ostrom után elfoglalták és a védőit kivégezték, illetve bebörtönözték. Ezután a Simontornyai vár elvesztette katonai jelentőségét. Az 1930-as években a Zirci apátság vette meg és bérbe adta a Simontornyai bőrgyárnak. A várból bőrgyári raktár, a mellé épített félnyeregtetős toldalék épületekből szükséglakás lett. A várat 1964 és 75 között újították fel. Azóta pompás látványával és a reneszánsz kort idéző programokkal fogadja a látogatókat.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
3: Ezen a héten újra stúdiókoncerttel jelentkezünk. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön, május 7-én Benedek Fi Katalin énekművész és Karcagi János magyar nóta énekes látogat el ide hozzánk a Dankó Rádió stúdiójában. Hogy igazán remek legyen a hangulat, Lakatos Miklós prímás és cigány zenekara csatlakozik énekes vendégeinkhez. Újra felcsendülnek a legnépszerűbb magyar nóták egy teljes órában, élőben, egyenesben a rádióban, és persze kövessenek minket a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is, tehát most csütörtökön, május 7-én 13 órától jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt, a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
2: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától. Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Oroszország felől érkező drónok csapódtak be Lettországban. Az egyik egy olajtározóra zuhant az ország keleti részén, de senki nem sérült meg, valamint károk sem keletkeztek. Azt egyelőre nem tudni pontosan, hogy az orosz energetikai létesítményeket támadó ukrán drónokról van-e szó. Korábban azonban már elő

0: előfordult, hogy a Kijev által orosz célpontok ellen indított fegyverek közül néhány belépett a balti ország légterébe. A francia külügyminiszter szerint csak akkor lehet szó az Irán elleni szankciók feloldásáról, ha a perzsa állam megnyitja a hormuzi szorost. A tárcavezető hangsúlyozta, nem elégséges, ha Teherán csak a nukleáris programját érintően tesz engedményeket. A büntető intézkedések mindaddig maradnak, amíg a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonalát zárva tartják. Közben a CNN azt írja, Irán várhatóan ma válaszol a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszer annyi üzemanyagra elég az átlagfizetés. Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A naptár hatástól megtisztítva, vagyis a húsvéti többletforgalmat nem számítva is, több mint 8%-os volt a kiskereskedelmi forgalom erősödése. Utóbbi adat a legdinamikusabb növekedést mutatja 2022. májusa óta. Elkezdődött az angol írásbeli érettségi, középszinten 47 ezer, emelt szinten 27 ezer diák vizsgázik. Közben már elérhető a tegnapi középszintű történelem írásbeli megoldása az eduline.hu oldalon. Az emelt szintűre még várni kell, írja a portál. Holnap a német írásbeli vizsgákkal folytatódik az érettségi. Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő parkolót ideiglenesen lezárják és befedik, közölte a város polgármestere. Balai Zoltán hozzátette, az Áfonya és az Estike utcákban is aszfaltozást terveznek, addig pedig 10 kilométeres sebességkorlátozást vezetnek be. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Több mint 70 borászat várja az érdeklődőket a jövő csütörtökön kezdődő avasi borangoláson Miskolcon. A kétnapos gasztronómiai rendezvényen a borkóstolás mellett kézműves vásárral, ételkülönlegességekkel és koncertekkel várják a látogatókat a hangulatos macskaköves utcáiról híves avasdombon. Fellép mások mellett Csík János és a Mezzo, a Holdeső, valamint Szabó Balázs bandája, de lesz szaxofonkoncert és zenés irodalmi est is. Ami pedig a várható időjárást illeti, eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Napközben 20-25, késő este 12-20 fok valószínű. 10 óra múlt, 4 perccel.
1: Aranylemezek.
2: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Mai összeállításunk első részében Ihász Gábor és Heilig Gábor, Vince Viktória és Lukács Sándor, valamint Kovács Kriszta és Gallai Péter duettje mellett hallhatják például az Atlantis és a Bojtorján együttest, Komár Lászlót, Szécsi Pált, Eszményi Viktóriát és Rutkai Évát. Az Apostollal kezdünk, akiket Harangozó Teri követ. Jó szórakozást kívánok!
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Két duettel folytatjuk az aranylemezeket. Az 1981-es Tessék választani rádiós dalverseny második helyezését a Te és én című dal nyerte el. A szerzői Ihász Gábor és Heilig Gábor pedig az előadói díjat is megkapták a szakmai zsűritől. A nosztalgikus hangulatú örökzöldet a Bojtorján együttes kíséretével hallhatják. Őket pedig Vince Viktória és Lukács Sándor színművész előadásában a Parole Parole című világsláger magyar változata követi. Az egyiptomi születésű francia-olasz énekesnő Dalida és Alain Delon francia filmcsillag kettőséhez Vince Viktória írta a magyar szöveget Szavak, szavak című.

0: Nem tudom neked hogyan elmondani. Ez az én egyedüli hitványságom.
1: Nekem bombont és csókokat.
0: Bombont, s melyik fontosabb?

fenyegeteti a heget.

neked hogyan elmondani. Ez az én egyedüli hitványságom.

Ma ünnepli a születésnapját Kovács Kriszta, Jászai Mari díjas színművésznő, énekesnő. Már kislánykorában egyértelmű volt, hogy a színpad lesz az ő világa, hiszen sok más kiváló előadó művészhez hasonlóan ő is a Magyar Rádió gyermekkórusának tagjaként indult, amellyel bejárta a világot, miközben zongorázni tanult és szavaló versenyeket is nyert. A gimnázium után a színművészeti főiskolán Horvai István és Kapás Dezső prózai osztályában tanult, majd a diploma megszerzése után Pécsen és Győrben játszott. 1980-ban Várkonyi Mátyás és Miklós Tibor felkérésére az ő főszereplésével mutatták be az első rockoperát Magyarországon, és az Evita címszerepe azonnal széles körű ismertséget hozott Kovács Krisztának. Két év múlva hivatalosan is megalakult a Rock Színház, amelynek alapító tagja lett. Számos főszerepet alakított, sőt több szerző, például Szörényi Levente, Kocsák Tibor, Várkonyi Mátyás és Gallai Péter bizonyos szerepeket kifejezetten neki írt. A Rock Színház megszűnése után a Madács Színházhoz szerződött, ahol évekig játszotta például Grizabellát a Macskák című musicalben. Jó néhány év szabadúszás és számos lemez után 2014-ben a Mamma Mia főszereplőjeként tért vissza a Madács Színházba, amit 8 évig játszott. 2022 óta a Lilium Teátrum Öreg Lányok című produkciójában látható, valamint évek óta dolgozik fogyatékossággal élő színészekkel a Baltazár Színházban is. Színházi munkáival párhuzamosan Kovács Kriszta énekesnőként is sikeres pályát mondhat magáénak. Az aranylemezekben most Gallai Péter és Fábri Péter a Híd felé című duettjét hallgatjuk meg, melyet Gallai Péterrel énekelt. Kovács Krisztának sok boldog születésnapot és jó egészséget kívánunk!

a 60-as években Németh leheltette először slágerré, majd a 80-as évek végén Komár László feldolgozásában vált újra népszerűvé, Deák Tamás és Hajnal István Egyedül a tóparton, vagy más néven a Reszket a hold című dal, amellyel folytatjuk az aranylemezeket.

0: Egyedül, egyedül, egyedül, egyedül, egyedül.
1: A magyar könnyűzene aranykora. Minden hétköznap délelőtt 10-től a Dankó Rádióban. Aranylemezek.

Havasi Viktor és ifjabb Kalmár Tibor nosztalgikus hangulatú dala a Szereted-e még következik az aranylemezekben a feledhetetlen Szécsi Pál és a Stúdió 11 zenekar előadásában. Szeret

0: Ma ünnepli a születésnapját Pomázi Zoltán, énekes dalszerző, aki a Tolcsvai Trióban kezdte a pályáját, de a közönség elsősorban a Bojtorján együttes zeneszerző frontembereként ismeri. A zenekar feloszlása óta sem tétlenkedik, és erről beszélt is, amikor 2022-ben Nádas György vendége volt Jó Pihenés című hétvégi reggeli magazinunkban. Hallgassunk bele!
1: A Bojtorján együttes 1999-ben újjáalakult, a zenekar vezető most már te lettél, én úgy tudom, igaz ez?
2: Ez igaz, persze. Ezt azért alakítottuk meg, mert a régi Bojtorján megszűnt. Ezt a kulturális örökséget, amit mi a Bojtorjánnal létrehoztunk, ezt visszük magunkkal. Tehát ez az a kulturális örökség, amit mindenhol be akarunk mutatni, ahova hívnak, fellépünk, és ott bemutatjuk ezeket a régi dalokat eredeti hangszereléssel, vagy némiképpen modernebb hangszereléssel, hogy emlékezzenek ránk. Ha ezt mi nem csináljuk 2000 óta, talán már senki nem emlékezne az egykori Bojtorjánra.
0: Pomázi Zoltánt hallották, az aranylemezeket pedig két szerzeményével folytatjuk. Az 1981-es Tánc és Popdal Fesztiválon énekelte Eszményi Viktória a Vidéki Lány vagyok című dalt, melyet Pomázi Zoltán és Vörös Andor írt neki, és nagy sláger lett belőle. Utána pedig a Bojtorján együttes dala Pomázi Zoltán és Horváth Attila Vigyázz magadra fiam című szerzeménye hangzik el. Pomázi Zoltánnak innen is sok boldog születésnapot és jó egészséget kívánok!

Az aranylemezek első részét a Nézd a két szemét című örökzöld feldolgozásával zárjuk a Stúdió 11 zenekar előadásában. A hírek és az időjárás jelentés után pedig az Illéssel indítjuk a mai válogatásunk folytatását itt a Dankórában.

0: Műsorajánló.
1: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádióműsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Átfogó reformokat csürget a szerb köztársasági elnök azért, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát. Alexander Vučić egy napilapban közölt írásában öt kiemelt területet nevezett meg, az állami bürokrácia csökkentését, a termelékenység növelését, az oktatás átalakítását, az energetikai fejlesztéseket, beleértve a nukleáris energiát és a mesterséges intelligencia gyorsabb fejlesztését. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését

0: Átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az odavezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Elkezdődött az angol írásbeli érettségi. Középszinten 47 ezer, emelt szinten 27 ezer diák vizsgázik. Közben már elérhető a tegnapi középszintű történelem írásbeli megoldása az eduline.hu oldalon. A szaktanárok szerint a tegnapi történelem vizsgán ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdéssorok és a népszerű esszé témák kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. Holnap a német írásbeli vizsgákkal folytatódik az érettségi. Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő parkolót ideiglenesen lezárják és befedik, közölte a város polgármestere. Balaid Zoltán hozzátette, az Áfonya és az Estike utcákban is aszfaltozást terveznek, addig pedig 10 kilométeres sebességkorlátozást vezetnek be. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Csökkenteni kell a hajózás okozta a környezetszennyező hatásokat a Balatonban, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója. Vasas Gábor hangsúlyozta, a tó vízminősége ugyan kifogástalan, de súlyos környezetvédelmi és higiéniai kihívást jelent, hogy sok vitorlázó és hajós a tóba juttatja a szennyvizet, valamint az élővilágot károsító vegyszerekkel kezeli a járművét. A szakember szerint teljes szemléletváltásra van szükség a kikötőkben, a hajókon ellenőrizni kell a szennyvíz szabályos tárolását, a veszélyes vegyi anyagokat pedig ki kell vonni a forgalomból. Holnap választják meg a Balaton fagyját. Az idei versenyre 38 különleges ízkompozíciót neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyag használat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűri tag, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke. A verseny színvonalát jelzi az is, hogy utóbbi években már külföldi versenyeken is komoly eredményeket érték el a balatoni fagylalt készítők. Híreink végén a várható időjárásról. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Napközben 20-25, késő este 12-20 fok valószínű. 11 óra múlt, 4 perccel.
1: Ezek. A beat korszakban folytatjuk a képzeletbeli időutazásunkat, hiszen 1969-ből szól Illés Lajos és Bródi János Ó kislány című dala az Illés előadásában. Aztán Szabó Mihály és Demjén Ferenc szerzeménye a Gárdista következik a Meteor együttes előadásában. Tölgyi Krisztina vagyok, és további jó szórakozást kívánok!
2: Tankó Rádió, a magyar zenerál.

Vasárnap május 10-én lesz a Madarak és Fák napja, amit először 1902-ben rendeztek meg Magyarországon, hogy felhívják a figyelmet a természet védelmére. Az ünnep tiszteletére szombaton és vasárnap a Dankó Rádióban, tematikus hétvégénken sok-sok olyan magyar nótát, népdalt, operett és örökzöld slágert hallhatnak majd, amelyekben fontos szerepet játszanak a madarak és a fák. Mint amilyen például a már is hallható 1952-es felvétel, amelyen Pető István Száj te madár című dalát énekelte, a korai táncdalkorszak egyik legnépszerűbb énekesnője Hollós Ilona, a Magyar Rádió tánczenekara kíséretével.

A magyar könnyűzene két igazán kiemelkedő énekesnője hív most minket a természetbe. Cserháti Zsuzsa énekli Gábor Espál és Szenes Iván Kicsi gyere velem rózsát szedni című szerzeményét, majd Kovács Kati előadásában hangzik el Aldobói Nagy György és Tóth Bálint Hull a hó a kéklő hegyeken című örökzöldje az aranylemezekben.

0: Csak ennyit akartam mondani.
1: 1974-ben született, vagyis idén 52 éves Szörényi Levente és Bródi János, Mondd, hogy nem haragszol rám című dala. Ennél még régebbi Breitner János és Király Dezső szerzeménye az Öreg fiú dala, amit 2022-ben Mikó István színművész is elénekelt Lakatos Miklós prímás és zenekara kíséretével. Ezekkel az örökzöldekkel folytatjuk az aranylemezeket.

éves az ember. Dal fakad az ajkán, nem panasz, az éveket még zsugorgatni nem kell. S oly édes még az illatos tavasz, húsz

szárnyakon repülnek az évek. Nem segít rajt bűbáj sem varázs, míg sóhajtássá halkul el az égnek, a szilajlánkból lesz szelít parázs. Ne kerges már karkadémi bábot, várd meg, mit az élet hoz eléd, hűvös estén.

A 80-as évek fiataljainak közös generációs élménye és emléke a Házi buli című francia film, és a második része a Házi buli folytatódik. Minden fiú Sophie Marceau-ba volt szerelmes, aki a főszereplő tinilányt Viket alakította. És ebből a korosztályból mindenki emlékszik a két film betét dalaira is, például Vladimir Kozma Your Eyes című dalára, amihez Bradány Iván írt magyar szöveget, és Ne szólj címmel Soltész Rezső előadásában már hallhatják is az aranylemezek.

Kedves hallgatóink, a mai aranylemezeket egy Zámbó Jimmy sláger, a Szeres úgyis, ha rossz vagyok feldolgozásával zárjuk. Kaszás Péter zenéjét Szirmai Tamás zongoraművész szólaltatja meg. A mai záródalunk után pedig megkondul a harang, aztán kezdődik a déli krónika, utána pedig indul a Jó ebédhez szóló nóta, amelyben Budai Beatrix kolléganőmhöz ma vendégek érkeznek, hiszen ma van a hónap első csütörtöke. Ez pedig ugye azt jelenti, hogy 13 óra után élő stúdiókoncert közvetítéssel várjuk Önöket a rádióban és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán, ahol láthatják is a vendégeket, Benedek Fi Katalint, Karcagi Jánost, valamint Lakatos Miklós Prímást és zenekarát. Utána pedig 2-től 5-ig Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunkban ezúttal is Gál Zoltán műsorvezető és Nemesniki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseket. Mindehhez jó szórakozást kívánok az aranylemezek stábja, Szabó

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten újra stúdiókoncerttel jelentkezünk. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön, május 7-én Benedek Fi Katalin énekművész és Karcagi János magyar nóta énekes látogat el ide hozzánk a Dankó Rádió stúdiójában. Hogy igazán remek legyen a hangulat, Lakatos Miklós prímás és cigány zenekara csatlakozik énekes vendégeinkhez. Újra felcsendülnek a legnépszerűbb magyar nóták egy teljes órában, élőben, egyenesben a rádióban, és persze kövessenek minket a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is, tehát most csütörtökön, május 7-én 13 órától jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt, a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
0: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
3: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi mást nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
2: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Az eddigieknél szélesebb körű képzéssel segíti az országgyűlés hivatala az új képviselőket a szombati alakulőülés előtt.
1: Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztes kővel borított parkolót és utakat, megkezdték a mentesítő intézkedéseket.
2: Több utas állítólag már partra szállt arról a luxus óceánjáróról, amelyen hantavírus fertőzést mutattak ki. A hatóságok megpróbálják felkutatni őket.
1: Az időjárásról.
2: Többfelé kialakulhat zápor, zivatar, viharos széllel. Hűvösebb lesz, napközben 20-25 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: Következnek a

0: részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson, az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb, széleskörű képzéssel segíti az új képviselőket. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de a Fidesz és a KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselőcsoportjában is lesznek olyanok, akik még nem voltak tagjai az országgyűlésnek. A szombati alakuló ülés 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik. Magyar Péter várhatóan délután 15 órakor teheti le a miniszterelnöki esküt. Kis Júlia Lilla összeállítása.
1: Először ültünk itt ilyen pozícióban, ebben a csodálatos teremben, a világ egyik legszebb, hanem a legszebb termében. Úgyhogy tényleg megható volt.
2: Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot az áprilisi választáson. Az országgyűlés hivatala ezért most egy intenzívebb és széleskörűbb képzéssel segítette az új képviselőket. Az eseményről Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter képviselőtársaival tett közzé egy videót. Tanács Zoltán, a Tudományos és Technológiai Minisztérium leendő vezetője, szerint a képzés hatalmas segítség az újonc képviselőknek. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de lesznek újak a Fidesz és a KDNP frakcióiban is. Köztük 15 olyan politikus van, aki még nem volt képviselő. A Mi Hazánk 6 fős képviselőcsoportjában egy valaki nem volt még tagja az országgyűlésnek.
3: Senki nem születik vezetőnek.
2: Mindenkinek meg kell tanulni a vezetőnek lenni, hívta fel a figyelmet egy videóban Orbán Anita. A leendő külügyminiszter elmondta, mi szükséges ahhoz, hogy valaki fiatalon vezető lehessen. Arról beszélt, hogy őt már korán megtalálták vezetői pozíciókkal.
3: Mindig is célorientált voltam, feladatorientált, és szerettem volna tenni és hatni. Nekem ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyen eredménye, és legyen társadalmi hatása annak, amit csinálok. És valószínűleg van egy olyan attitűdöm, ami miatt látták bennem a vezetőt.
2: Szerdán közzétették az országgyűlés szombati alakulóülésének napirendi javaslatát is. A program 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket, majd az új miniszterelnököt is. Magyar Péter várhatóan délután 3 órakor teszi le az esküt.
4: Az eleve szokatlan, hogy szombaton tartják a parlament ülését. Én nem is emlékszem, hogy ilyen lett volna.
2: Intenzív munkára számít az új kormány részéről Nagy Attila Tibor. A politikai elemző az M1-en szokatlannak nevezte a szombati alakulóülést, ráadásul a tervek szerint már vasárnap megkezdődhetnek a kormányalakításhoz szükséges lépések is. A parlamenti bizottságok például meghallgathatják a miniszterjelölteket.
4: Hétfőn ezek a meghallgatások folytatódnak annak érdekében, hogy minél gyorsabban felálljon a Magyar Péter vezette kormány. Őt ugye megválasztják szombat délután, de ahhoz, hogy a kormány felálljon, az a minisztereket ki kell nevezni, és az új miniszterelnök feladata, hogy minél gyorsabban a miniszterjelöltek meghallgatása után előterjesztést tegyen a köztársasági elnöknek az új miniszterek személyéről.
2: A szombati alakulóülés után délután 4 órától a Kossuth téren katonai díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendezvény, majd kezdetét veszi egy úgynevezett rendszerváltó népünnepély.
1: Most már több száz eseményt csináltunk, és itt is lesz egy meglepetés, méghozzá, ha emlékeztek Hegedű Zsolt táncára, azzal kapcsolatos lesz, hogy ha tehetitek, gyertek ki.
2: Mondta Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke. Magyar Péter a Kossuth téren is beszédet mond majd, ahol művészeti produkciókkal és meglepetés vendégekkel várják az ünneplőket.
0: Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest.
5: A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A naptárhatástól megtisztítva, vagyis a húsvéti többletforgalmat nem számítva is, több mint 8%-os volt a kiskereskedelmi forgalom erősödése. Utóbbi adat a legdinamikusabb növekedést mutatja 2022. májusa óta.
0: Egy liter benzinért nagyjából 100, egy liter gázolajért pedig csak nem 120 forinttal kellene többet fizetni, ha nem lennének védett árak Magyarországon. Erről beszélt a századvég klímapolitikai üzletágának vezetője a Kossuth Rádióban.
5: Hortai Olivér hangsúlyozta, a jövőbeli üzemanyagárakat elsősorban a világpiaci olajárak, illetve a forint árfolyama jelölik ki. Emellett lényeges kérdés lesz az is, hogy az új kormány meddig tartja meg a védett tárakat.
6: Elképzelhető, hogy valamilyen árkorlátozó intézkedést megtartanak. Ennek a szintje az lehet alacsonyabb is, vagy magasabb is, mint a jelenleg meghatározott árszint. Hogyha alacsonyabb lenne a szintje, akkor persze felmerülne az a kérdés, hogy az értékláncban ki fogja lenyelni azt a többletköltséget, ami keletkezik, esetleg a költségvetésből segítik-e az értékláncot. Hogyha megtartják a jelenlegi rendszert, és továbbra is csak a magyar autósok, gazdák és vállalkozók a kedvezményezettjei, akkor az Európai Bizottság továbbra is problémája lesz ezzel az intézkedéssel.
0: Lendületben van a hazai építőipar. Az első negyed évben csak nem 3000 új otthon épült, ami éves szinten 4,3%-os növekedést jelent. A vállalkozók a lakástámogatások jótékony hatását emelik ki, a szakértők pedig azt, hogy az uniós pénzek egy részét is az ágazatra lehet majd fordítani. Az építési vállalkozók szakszövetsége közölte, szoros együttműködésre készülnek az új kormánnyal. Összefoglaló Szilágyi Bélától.
7: Az országban nagyon sok helyen látni építkezéseket, Szeged környékén például egyre több családi ház épül. Az egyik építtető itt is kiemelte a fix 3%-os program jótékony hatását. Nádasdi Csaba.
8: Nekünk ez a 3%-os hitel ez nagyon sokat segített abban, hogy az elmúlt években 30-40 házat építettünk itt Szeged körül, viszont ezzel a 3%-kal ez megduplázódott, úgyhogy jelenleg olyan 60-65 szerződésünk van, mögkötött szerződésünk van házépítésre, úgyhogy nagyon remélem, hogy marad ez a 3%.
7: Jól startolt idén az építőipar, a legfrissebb adatok erről árulkodnak. Az év első három hónapjában majdnem 3000 új lakás épült, ami 4,3%-os növekedés éves összehasonlításban. Emellett több mint 9000 lakás építése hamarosan indul, ami már 64%-kal több, mint egy éve. Szakértők szerint a jó kezdés év végéig is kitarthat, a már átadott újépítésű lakásoknál a növekedés elsősorban a fővároshoz, kisebb részben a megyei jogú városokhoz kötődik, de egyre több építési engedélyt adnak ki a kisebb településeken is. Ha az engedélyek után nem sokkal elindulnak az építkezések, az az ország széles rétegeiben járulhat hozzá a lakhatási helyzet javulásához és a gazdasági növekedéshez. Az, hogy beindult az építőipar, leginkább a támogatási programoknak köszönhető. Az EOSZ elnöke szerint, ha a lakhatási tőkeprogram és az otthon start a jövőben is megmarad, akkor a tavaly megépült csak nem 12,500 új otthon idén megduplázódhat. Kolyi László, az EOSZ elnöke.
9: Az EOSZ számításai szerint, ha ezek a programok futnak, körülbelül 800 milliárd forinttal nagyobb megrendelést adhatnak az építőiparnak, mint enélkül lenne, és ebben a nehéz helyzetben ez egy kitörési pont, hogy lakást építünk, lakást újítunk föl. Arról nem is beszélve, hogy a múlt évben mindösszesen 12.400 lakás készült el, és jelenleg számításaink szerint körülbelül 25.000 lakást tudunk a program mentén ebben az évben munkába venni.
7: Az EOSZ szoros és jó együttműködésre készül az új kormánnyal, mert az állam a legnagyobb megrendelőként, piacfelügyelőként és szabályozóként is fontos szerepet játszik az ágazatban. Elemzők fontosnak tartják az uniós pénzek mielőbbi hazahozatalát is, azokból ugyanis mintegy 2000 milliárd forintot építésberuházási célokra lehet fordítani. Az építőipar fontos húzóágazata a magyar gazdaságnak, ugyanis az építőanyagiparral és kereskedelemmel együtt a GDP 12-13%-át adja. Az ágazat nagyjából 400 000 embert foglalkoztat, és csaknem 140 000 vállalkozást tart fent.
0: Ma angol nyelvből érettségiztek a diákok, középszinten valamivel több mint 47 000, emelt szinten pedig 29 000. A középszintű írásbeli délben véget ért, emelt szinten azonban délután egy óráig dolgozhatnak az érintettek. Illés Anna beszámolója.
10: Igazából nem izgulok nagyon az érettségi miatt, mert ugye én magántanuló vagyok és külföldön élek, és lényegében angolul élem az életemet. Természetesen készültem, átnéztem egy-két emelt érettségit a régebbi évekből, és tovább tanulni szeretnék Japánba, ahol most élek, japán-angol két tannyelvű Fundamental Science and Engineering szakon, és ez a tervem jövőre.
11: Mondta az érettségi kezdete előtt Polányi Panni, aki a Lóczi Lajos Gimnázium két tanítási nyelvű osztályának tanulója. A Balatonfüredi intézményben 220-an vizsgáztak, közölte az iskola igazgatója Duna Katalin.
12: Ez több iskolából tevődik össze, mert mi egyben vármegyei vizsgahelyszín is vagyunk az emelt szintű angol nyelvi érettségire. A 220 nagy része 197-en emelt szintű érettségit tesznek. A maradék pedig vagy előrehozott, vagy középszintű érettségit tesz. Nagy részük már nyelvvizsgával rendelkezik, tehát nekik igazából nem kihívás az angol érettségi.
11: A Békés Csabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnáziumban 200-an érettségiztek, köztük Fábián Áron, aki később kommunikáció és médiatudomány szakra szeretne járni.
13: Igen, intenzív három napon vagyunk túl, tegnap emelt történelemből voltam vizsgázni, úgyhogy ez kihat jelenleg a fizikai képességeimre, úgy gondolom. Eléggé elfáradtam, de teljesen bizakodóan állok hozzá középszintű angol érettségihez. Októberben voltam már németből emeltezni, így aztán most ebből csak középszinten fogok vizsgát tenni.
11: A Békés Csabai iskolában sokan előrehozott vizsgát tettek. Erről már Malatyinszky Anita főigazgató beszélt.
14: Nálunk nagyon erős a nyelvoktatás, tehát mi arra próbáljuk a gyerekeket nevelni, felkészíteni, hogy minél hamarabb tegyék le nyelvből az érettségét, így a 12. évben már egy vizsgával kevesebbük van. Egyébként, ha a százalékokat kellene mondani, akkor most a 200 gyereknek körülbelül kétharmada vizsgázik emelt szinten, és egyharmada a középszinten.
11: Az oktatási hivatal közölte, az idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden esetben azonos. Középszinten az írásbeli időtartama 180 perc, és olvasott szövegértési, nyelvhelyességi, hallott szövegértési, valamint íráskészséget vizsgáló feladatsorból áll. Az emelt szintű írásbelire 4 órájuk van a vizsgázóknak, 13 órakor végeznek. Holnap a német nyelvi írásbelivel folytatódik az érettségi, a szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
0: A modellváltó egyetemi struktúrához is hozzá kell nyúlnia a Tisza kormánynak. Az utóbbi napokban több egyetemen is voltak változások, a kuratóriumokból többen maguk álltak fel. A leendő oktatási miniszter már közölte, a vagyonkezelő alapítványok ebben a formájukban alkalmatlanok a felsőoktatás korszerű irányítására, ezért felülvizsgálják az alapítványi modellt. Ez szükséges például az uniós Erasmus Plus és a Horizont programok újraindulásához is. Mészáros László összeállítása.
15: Optimista vagyok, és nagyon remélem, hogy maradéktalanul haza fogjuk tudni hozni a magyar embereknek ez a sok ezer milliárd forintot.
16: Az egyetemi autonómia helyreállítása az egyik legfontosabb feltétel ahhoz, hogy Magyarország hozzájusson az uniós forrásokhoz. Erről a választási győzelme után beszélt Magyar Péter. Leszögezte, hogy a kormányváltás után az egyetemi rendszer azonnali átalakítása lesz az egyik első és legfontosabb lépésük.
15: Az antikorrupció, az igazságszolgáltatás függetlensége, a sajtószabadsága, a propaganda lezárása, vagy esetleg a tiltott állami támogatásának megszüntetése, az egyetemek szabadságának visszaadása, az egyetemek visszaadása a szenátusnak és az egyetemi polgárságnak.
16: Az egyetemi szabadság kérdése azért merült fel, mert az utóbbi években nagyot változott a hazai egyetemek működése. 2019-ben a Corvinus Egyetem volt az első, amely alapítványi fenntartásba került. 2020-ban és 21-ben aztán a MOME, a Neumann János, a Széchenyi István és az Állatorvosi Egyetem is alapítványi lett. A vidéki egyetemek közül pedig a Miskolci, a Soproni, a Debreceni, a Pécsi, a Szegedi is csatlakozott az új modellhez.
17: Ez az origója a magyar színész, film és televíziós történetnek.
16: Nem is ment mindenhol zökkenőmentesen az átállás. A Színház és Filmművészeti Egyetem átalakítása jelentős hallgatói és oktatói ellenállást váltott ki. A szerkezetváltás Brüsszel tetszését sem nyerte el. Az Európai Bizottság 2022 végén felfüggesztette a modellváltó egyetemek részvételét az Erasmus Plus és a Horizont Európa programban. A kormány 2023 elején távozásra bírta a kuratóriumokban ülő politikusokat, de Brüsszellel továbbra sem sikerült megegyezni. Az április 12-i választások után újra felerősödtek a kritikai hangok. 2,5 héttel a Tisza győzelme után lemondott a MOME kuratóriuma és felügyelőbizottsága. Ezzel egy időben konfliktus tört ki az SZFE-n is, ahol a hallgatói önkormányzata a kuratórium azonnali lemondását követeli. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerdán bejelentette, hogy 8 év után lemond az NKE tanácsadó testületének elnöki posztjáról. Döntését azzal indokolta, hogy visszatér a tanításhoz.
18: Nagyon remélem, hogy most, hogyha megnyílik újra a Horizon meg az Erasmus program, akkor hogy visszatérünk a nemzetközi szénára.
16: De... A cél, hogy a magyar egyetemeket mielőbb visszajuttassa az Európai Unió oktatási és kutatási programjaiba. Erről beszélt Lannert Judit, miután a Tisza az oktatáskutatót jelölte gyermek- és oktatásügyi miniszternek. A szakember szerint a vagyonkezelő alapítványok ebben a formájukban alkalmatlanok a felsőoktatás korszerű irányítására.
18: Felül kell vizsgálni ezt az alapítványi modellt. Az biztos, hogy az, hogy az alapító jogokat is kiadta az állam, miközben állami finanszírozás nélkül nem létezik felsőoktatás, ezt biztos, hogy vissza kell csinálni.
16: Az Orbán kormány korábban azt hangsúlyozta, hogy az alapítói jogok átadásával az állam nem követelheti vissza a vagyont, és nem vonhatja vissza az átadott jogokat sem ezektől az egyetemektől, legalábbis a jelenlegi szabályok szerint. A programja szerint a Tisza a kuratóriumok teljes reformját sürgeti. Azt szeretnék, hogy az egyetemi közösségek és a tudományos szervezetek delegálják a tagokat ezekbe a testületekbe.
0: Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A város polgármestere a közösségi oldalán azt írta, a szennyezés miatt egy parkolót lezárnak, két utcában pedig előkészítik az aszfaltozást. Hozzátette, hogy a vizsgálatokat folytatják, mintát vesznek minden olyan közterületen, amelyről feltételezhető, hogy esetleg azbeszt tartalmú kőszúzalékkal fedett. Nem a Zalai megye székhely az első, korábban Bozsakon, Szombathelyen és Kőszegen is kimutatták a mérgező anyagot. Nagy Viktória információi.
19: Aggódva olvastam valamit polgármester üzenetét, munkahelyem ugye közel van, nagyon sokszor járok ezen a környéken, ugye a város központjáról van szó, meg hát elég szeles utcák, valószínű, hogy mindenfelé hordja a télaport, úgyhogy hát reméljük, hogy nem lesz komolyabb gond. Remélem, hogy a hatóság megteszi megfelelő intézkedéseket.
20: Mondta a Krónikának egy zalaegerszegi lakos, akinek a munkahelye közel van az egyik érintett területhez. Egy belvárosi zuzalékos parkolóban, illetve a külső városrész két utcájában azonosították laboratóriumi vizsgálatokkal is az osztrák kőbányákból származó azbeszttel szennyezett kőzúzalékot, erősítette meg a Krónikának Zalaegerszeg polgármestere. Balaidz Zoltán kiemelte, a parkolót lezárták a forgalom elől és fóliával fették le, a két érintett utca esetében 10 km/h korlátozást vezettek be. Amilyen gyorsan a szabályozás lehetővé teszi, elkezdik mind a három közterület aszfaltozását. A polgármester arról is beszámolt, hogy további közterületen is lesznek mintavételezések a következő napokban. Hozzátette, hogy több magánterület is érintett lehet.
21: Azok, akik tartanak attól, hogy a saját udvarukban vagy a saját magáningatlanjukban ilyen anyagot vásárolhattak meg, ők sürgősen vegyék fel a kapcsolatot azzal a kereskedő céggel, ahonnan ezt beszerezték, és bizonyosodjanak meg arról, hogy lehet-e érintettség, amennyiben pedig tudják azt, hogy honnan vásárolták ezeket az anyagokat, akkor azonnal értesítsék a Zalavár megyei kormányhivatalt a megadott elérhetőségeken.
20: Balaidz Zoltán elmondta, hogy egy kiegészítő kormányrendelet alapján 100 millió forint rendkívüli támogatást kap a város a lezáró aszfaltozási munkák elvégzésére. A szennyezett kő beszerzésével kapcsolatban azt mondta, hogy az eddigi adatok alapján a vállalkozók megfelelően jártak el.
21: Azok a vállalkozók, akik ezeket a felújításokat, beruházásokat megvalósították, ők tanúsítvánnyal is rendelkező anyagot vásároltak meg. Úgyhogy ez majd egy nagy kérdés lesz a jövőre vonatkozóan, akár a jogi felelősségre vonás, akár a különböző kártérítések esetében, hogy az ausztriai bányákból hogyan kerülhetett akár közvetlenül, akár közvetve tanúsítvánnyal is rendelkező szennyezett anyag ezekhez a kivitelező cégekhez.
20: Azbesztszennyezés gyanúja először Bozsók községben merült fel, ott már januárban lezárt a kormányhivatal egy parkolót. Először a Greenpeace Magyarország Egyesület kapott figyelmeztetést arról, hogy Burgenlandban vizsgálatokat végeznek azbesztszennyezés gyanúja miatt. Azóta már több városban, köztük Kőszegen és Szombathelyen is kimutatták a rákkeltő anyagot, de Nyugat-Magyarország szerte lehetnek érintett települések. A védekezés és a kárelhárítás költségeit is átvállalja a kormány a múlt héten megjelent kormányrendelet alapján.
0: Egyre súlyosabb az aszályhelyzet Magyarországon. Van olyan térség, ahol március közepe óta alig esett eső. A gazdák szerint nagyjából egy évnyi csapadék hiányzik a földekből. Az aszály miatt pedig már most jelentős terméskieséssel kell számolni. Magyar Péter vízügyi cselekvési terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót, aki ezután országos mozgalmat indított. A Tiszapárt leendő élő környezetért felelős minisztere arra kért mindenkit, májusban lehetőleg ne nyírja le a füvet, mert a magasabb növényzet több vizet képes megtartani. Részletek Jakab Szintiától.
3: Az áprilisi csapadék hiány után egyre súlyosabb az aszályhelyzet Magyarországon. Makó térségében is sárgul már a gabona, több helyen a kalászok sem fejlődnek rendesen. A gazdák attól tartanak, ha nem jön hamarosan tartós, nagyobb mennyiségű eső, tovább romolhat a helyzet.
4: Esett egy kis eső, de annyi, hogy még most is jelenleg poros teljes mértékben a terület, tehát annyi nem volt, hogy legalább a talaj felszínét egy kicsit sorosabbá tette volna.
3: Nagy György Róbert azt mondja, már most látszik, hogy jelentős termés kieséssel kell számolni. Olyan száraz ugyanis a föld, hogy a növények gyökerei nem jutnak vízhez. Csak a csatorna melletti petrezselyem gyökértábla az, amit öntözni tud.
4: Itt a csatorna mellett itt ezt be tudom öntözni, és így talán ennek a gyökérnek van esélye arra, hogy termés is legyen belőle. Sajnos ez nem teljesen igaz a gabonáimra és a mákokra, meg a jelenleg elvetett kapás növényeimre, amik eleve száraz földbe vannak elvetve, és még nem kaptak azóta csapadékot, már körülbelül egy hónapja vannak benne a földbe, éppen elkezdtek kelegetni, de szenvednek az aszálytól és a vízhiánytól. Gabonáim úgy szintén elkezdtek kikalászolni, elkezdtek alulról felszáradni, szintén termés depresszió vehető rajtuk észre, ott is borzalmas terméskiesés várható.
3: Több helyen is hasonló a helyzet, van olyan térség, ahol március közepe óta alig esett eső. Az ország középső és keleti területein a legrosszabb a helyzet. A Velencei-tó vízszintje is csökkent, Agárnál a napokban 70 cm alá süllyedt. Magyar Péter néhány nappal ezelőtt azonnali vízügyi intézkedést sürgetett. A Tiszapárt elnöke az egyre súlyosbodó aszályhelyzet miatt rövid és középtávú vízügyi cselekvés és kommunikációs terv kidolgozására kérte fel Gajdos Lászlót, a leendő élő környezetért felelős minisztert.
22: Tudjátok, ha füvet gyakran vágják, sokkal többet kell öntözni.
3: Gajdos László ezután hirdette meg közösségi oldalán a Vágatlan Május elnevezésű mozgalmat. Egy videóban arra kért mindenkit, hogy aki teheti, legalább májusban ne nyírja le a füvet. A szakemberek szerint ugyanis a magasabb növényzet árnyékolja a talajt, így az lassabban szárad ki és több vizet képes megtartani. A kezdeményezéshez már Budapest és Székesfehérvár is csatlakozott. A meteorológiai előrejelzések szerint a napokban ugyan több felé érkezhet csapadék, szakemberek ugyanakkor úgy látják, tartós javulást csak egy hosszabb, kiadósabb esőzés hozhatna.
5: Fél egy lesz 6 perc múlva.
0: A krónikában eddig beszámoltunk arról, hogy több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. Az országgyűlés hivatala ezért az eddigiekhez képest intenzívebb, széles körű képzéssel segíti az új képviselőket. A folytatásban pedig már is szólunk egyebek mellett arról, hogy több utas állítólag már partra szállt arról a luxus óceánjáróról, amelyen hantavírus fertőzést mutattak ki. A hatóságok megpróbálják felkutatni őket.
5: Déli krónika.
0: Már a Kanári-szigetek partjai felé tart az az óceánjáró, amelyen 3 ember halálát okozta a hantavírus. A Hondius nevű hajó fedélzetéről tegnap több fertőzött utast evakuáltak, akiket repülővel szállítottak Európába. Az egyik orvosi magángép kénytelen volt megállót tartani a Kanári-szigeteken, ugyanis meghibásodott az egyik alkatrésze. Marokkó megtagadta tőlük a leszállást. Buka Bence és Mikia György összeállítása.
23: Lassan távolodni kezdett a zöldfoki szigetek partjaitól a Hondius nevű óceánjáró szerdán. Amint egy 150 utas szállító luxushajón 3 ember életét követelte a hantavírus. A fedélzetről több utast evakuáltak, akiket repülőgéppel indítottak Európa felé, a hajó pedig a Kanári-szigetek irányába hajózott tovább, ahol a spanyol hatóságok teszik meg a szükséges egészségügyi intézkedéseket. Az egyik Európába tartó orvosi magángép a Kanári-szigeteken kényszerült leszállni, miután Marokkó megtagadta tőle a leszállási engedélyt. A jelentések szerint a repülőgép egyik karanténozáshoz használt szigetelő egysége meghibásodott. A másik repülőgép épségben landolt az amszterdami repülőtéren. A Hollandiában leszállt járattal egy olyan utast evakuáltak, aki korábban többször is érintkezett a hajón elhunyt holland házaspárral. Tűzoltó és mentőautók hosszú konvoja kísérte a feltételezett beteget a Leideni Egyetem kórházába, ahol a virológusok már felkészülten várták az érkezését. Az első lépés annak megállapítása lesz, hogy a páciens valóban megfertőződött-e a vírussal. A vizsgálatban résztvevő stáb minden tagja képzett. Időről időre gyakorlatokat tartunk, hogy amikor egy ilyen krízishelyzet előáll, mindenki felkészült legyen, nyilatkozta a kórház egyik szakorvosa. Eközben az Egyesült Királyság egészségbiztonsági ügynöksége közleményt adott ki, amelyben arra kérte a Hondius óceánjáró brit állampolgárságú utasait, hogy hazatérésüket követően vonuljanak önkéntes karanténba. A szervezet hozzátette, bár a hajón tartózkodó brit utasok jelenleg tünetmentesek, az elővigyázatosság jegyében folyamatos megfigyelés alatt tartják őket a fedélzeten. Ezzel egy időben Svájcból azt jelentették, hogy a Zürichben kezelt férfinál is azonosították azt az andoki vírustörzset, amely emberről emberre is képes terjedni. A páciens április végén tért haza dél-amerikai útjáról, amely során a Hondius fedélzetén is járt. A férfi azután jelentkezett a svájci hatóságoknál, miután e-mailben értesítették a hajón kialakult súlyos egészségügyi helyzetről. A férfi pontosan úgy járt el, ahogy az elvárható volt, amint gyanítani kezdte, hogy megfertőződött, azonnal felhívta az orvosát. Az orvos hozzáállása szintén példaértékű volt, hiszen haladéktalanul elkülönítették a beteget. A legfontosabb az volt, hogy a páciens tudott a fertőzés kockázatáról, és nem felejtette el tájékoztatni erről az orvosát sem, fogalmazott a svájci fertőzés megelőzési központ vezetője. Argentinában is dolgoznak a hantavírus járvány eredetének felkutatásán, a Hondius ugyanis onnan indult. Az argentin hatóságok elsődleges feltételezése szerint a fertőzött holland házaspár még a hajóra szállás előtt egy madár megfigyelő kirándulás során kaphatta el a vírust. A nyomozók szerint a pár egy szeméttelepen is járt, ahol érintkezésbe kerülhetett fertőzött rágcsálókkal.
5: Közben a holland hatóságok azt közölték, hogy korábban Szent Ilona szigetén 40 utas leszállt a hajóról, azzal a fertőzött nővel együtt, aki később Johannesburgban elhunyt a betegségben. Arról nem tájékoztattak, hogy hol vannak jelenleg a partra szállt utasok. A dél-afrikai és európai hatóságok megpróbálják felkutatni az elérhetőségüket. A hajótársaság azóta sem ismerte el, hogy Szent Ilona szigetén a fertőzött nőn kívül más is leszállt volna az óceánjáróról.
0: Magyarországon rendkívül ritkán fordul elő hantavírus fertőzés. Tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, számolt be a Délpesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. A szakember hangsúlyozza, hogy a fertőzést elsősorban rágcsálók terjesztik, de egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek. A betegség influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben pedig vesekárosodást vagy légzési elégtelenséget is okozhat. Részletek Zilai Zsuzsannától.
1: Magyarországon nagyon ritka megbetegedésről van szó. Általában akkor gondolunk rá, hogyha valaki szoros kapcsolatban volt a mezei vagy otthoni rágcsálókkal.
2: Tájékoztatott a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa. Szlávik János elmondta, ez akkor merül fel, ha influenza-szerű tünetek jelentkeznek, vagy vesebántalomról van szó.
1: Ezt szerológiai vérvizsgálattal lehet igazolni. A baj az, hogy a hantavírus fertőzésre nincs semmilyen specifikus terápia, és nem létezik ellene hatékony védőoltás sem.
2: Tette hozzá az infektológus főorvos. Szlávik János elmondta, hogy a hantavírus fertőzés a vérzéses lázak közé tartozik, és két fő típusa van, az európai és az amerikai kontinensen terjedő variáns. Míg az előbbi enyhébb lefolyású, addig az andoki vírustörzs súlyosabb tünetekkel jár.
1: Az Európában előforduló változat körülbelül 10%-os halálozással jár, jóval enyhébb, mint az amerikai. Az amerikai változat szintén influenza-szerű tünetekkel kezdődik, utána hasmenés vagy hasfájás alakul ki, és nagyon gyorsan légzési elégtelenség, tüdővizenyő jön létre, ami miatt az illető nagyon gyakran intenzív osztályra lélegeztetőgépre kerül. Ennek a változatnak a halálozása elérheti a 40%-ot is.
2: Szlávik János hangsúlyozta, a vírus fertőzött rágcsálók váladékával kerül az emberi szervezetbe, de csak bizonyos esetekben képes emberről emberre terjedni.
1: Antavírus fertőzés rágcsálóktól terjed, egerektől, pockoktól, patkányoktól, az állatoknak az ürülékével, nyálával, székletével, fertőzött levegővel. Tehát valamilyen kontaktus kell egy rágcsálóval ahhoz, hogy valaki megfertőződjön, illetve a dél-amerikai változat, ami ezt a legutóbbi esetet okozta, nagyon-nagyon ritkán, nagyon szoros kontaktussal, de képes emberről emberre is terjedni.
2: Ide tartozik az a vírustörzs is, amely az Atlanti-óceánon járó hajó fedélzetén bukkant fel a napokban. Az esettel kapcsolatban az Egészségügyi Világszervezet hangsúlyozta, a közegészségügyi kockázat továbbra is alacsony, ezért jelenleg nincs szükség utazási korlátozásra.
0: Délutánra várja Irán válaszát a békekötéssel kapcsolatban az Egyesült Államok. Sajtóhírek szerint egy 14 pontos memorandumon dolgoznak a felek, amelyben kitérnek az iráni urándúsítás korlátozására, a szankciók feloldására és a Hormuzi szoros forgalmának helyreállítására is. A CNN-nek nyilatkozó benfentesek szerint a felek most állnak a legközelebb a megállapodáshoz. A hírek hatására kilőttek a tőzsdék, az olajára pedig jelentősen csökkent. Részletek Muntán Eriktől.
6: Irán fontolgatja az Egyesült Államok javaslatát a háború lezárására. Erről számoltak be a közel-keleti ország hivatalnokai. Amerikai sajtóhírek szerint a megállapodás alapját egy 14 pontos memorandum jelentheti. Később ez lehet a kiinduló pontja az iráni nukleáris program korlátozásáról szóló tárgyalásoknak is. Az Axios információi szerint a memorandumban szerepel egyebek mellett, hogy Irán több mint 10 évig nem dúsít uránt, valamint hogy feladják a Teheránra kivetett szankciókat, és helyreállítják a hormozi szoros forgalmát. Donald Trump szerda délután arról beszélt, hogy az elmúlt 24 órában nagyszerű tárgyalásokat folytattak Iránnal. Jó formában vagyunk, jól teljesítünk. Most meg kell valósítanunk a céljainkat. Ha nem így teszünk, akkor még nagyobb lépést kell majd tennünk. Ugyanakkor az is tény, hogy az irániak szeretnének megállapodni velünk. Nagyon jó beszélgetéseket folytattunk velük az elmúlt 24 órában. Jó esély van rá, hogy sikerül megegyeznünk. Mondta az amerikai elnök, aki leszögezte, nem engedhetik meg Iránnak, hogy atomfegyvere legyen. A CNN értesülései szerint az Egyesült Államok számos kulcsfontosságú kérdésben csütörtökre várja az irániak válaszát. A nevük elhallgatását kérő hivatalnokok szerint a háború kitörése óta most kerültek a legközelebb a békekötéshez a felek. A tárgyalások ellenére a blokádot fegyverrel is fenntartja az Egyesült Államok hadserege. Szerdán egy iráni kikötő felé hajózó tankert tett működésképtelenné az amerikai haditengerészet. A középső parancsnokság azzal indokolta az akciót, hogy az iráni zászló alatt hajózó jármű megpróbált áthaladni az amerikai tengeri blokád vonalán. A közlemény szerint a tanker, bár üres volt, mégis figyelmen kívül hagyta az amerikai jelzést arról, hogy megsérti a blokádot. Az egyik repülőgép hordozóról ezért egy vadászgépet küldtek a levegőbe, amely gépágyújával működésképtelenné tette a tanker kormánylapátját. Eközben Irán egy felderítő drón kilövéséről számolt be szerdán. A teheráni vezetés egy felvételt is közzétett, amelyen állítások szerint a szerkezet maradványai láthatók a Hormuz szigeten. Az amerikai és iráni műveletek ellenére világszerte kilőttek a pénzpiacok. A békekötés közelségének és a hormuzi szoros forgalmának helyreállításának hírére minden nagyobb tőzsdeindex több százalékpontot emelkedett, míg az olaj hordonkénti ára több mint 7 dollárral, átszámítva több mint 2000 forinttal csökkent.
0: Ukrajnában újabb a beregszászi és ungvári járásból származó katona halálhírét jelentették be az illetékes önkormányzatok. Közben nem csökken a harcok intenzitása, az ukrán elnök arról beszélt, hogy lehetővé tennék magánkatonai alakulatok létrehozását is. Iváncsik Attila beszámolója.
7: Egymás nagyvárosai támadták éjszaka a háborúzó felek a levegőből. Az orosz hadsereg Dniprót, az ukrán fegyveres erők Moszkva külvárosát vették célba. Mindkét esetben tüzek keletkeztek és civilek is megsebesültek. A kijevi sajtó arról ír, hogy a dél-ukrajnai Herszon megyében a frontvonal mentén található Oleski településen 2000 helyi lakos maradt áram és ivóvízszolgáltatás, illetve gyógyszer és élelmiszerellátás nélkül. A hatóságok közlése szerint a helyiek egy része visszautasította az evakuációt, főleg idős emberek és betegek maradtak otthon. Közben újabb beregszászi és ungvári járási katona halálhírét jelentették be az illetékes önkormányzatok. A kárpátaljai sajtó kiemeli, az elmúlt időszakban nem telt el nap katonai gyászjelentés nélkül. Olyan katonák halálát is megerősíti a Védelmi Minisztérium, akiket hónapokon vagy akár éveken keresztül is eltűntként tartottak nyilván. Az ukrán elnök arról beszélt, hogy lehetővé teszik magánkatonai alakulatok létrehozását, hogy a háború befejezése után is feladatokkal tudják ellátni az értékes, éres harci tapasztalattal rendelkező férfiakat. Az ukrán belügyminisztérium szerint erre a tudásra hatalmas igény van külföldön, így ezek az alakulatok bárhol bevethetők lesznek.
5: Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a Grébics pihenő után a 72-es kilométernél több kamion ütközött. Csak a leálló sávon arra szólnak a járművek. A torlódás a belső sávban meghaladta az 5 kilométert, a külső sávban már 12 kilométeres a kocsisor. Baleset történt a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Győr után a 133-as kilométernél is csak egy sáv járható, lassulásra kell készülni. Az M0-as autót keleti szektorában az M5-ös autópálya csomópontja után az M3-as autópálya felé vezető oldalon karbantartási munkát végeznek. Jelenleg a 34-es kilométernél zártak le egy sávot, 3 kilométeres a kocsisor. A 430-as főúton Makó elkerülő szakaszán két autó karambolozott. A 6-os kilométernél csak a félút pálya járható.
8: Fővárosi információk következnek.
9: Jó napot kívánok! A fővárosban a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Fiumei útról csak egy sávból lehet a Kerepesi útra kihajtani a Barostéri felüljáró mellett, mert javítják a vízvezetéket. Varga Eltele, BKK Info.
10: Időjárás jelentés.
8: Többfelé lehet zivatarra számítani, emiatt ma még főként a déli, a középső és a keleti ország részben figyelmeztetés érvényes. A részletekről Fejős Ádám meteorológus beszél.
12: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Egy hidegfront előterében történik mindez, tehát egyelőre front átvonulás ma napközben még nem lesz. Ennek megfelelően alakul a hőmérséklet, többnyire 20-25 fok közé melegszik a levegő. Az erősen felhős időben ugyanakkor csak rövidebb időszakokra, leginkább a Dunántúlon szakadozhat fel a felhőzet. Igaz, a nyugati, északnyugati határvidéket majd az esti órákban érheti el egy újabb zivatarcella. A hőmérséklet minimum értéke, mivel keleten több marad a felhő hajnalban, általában 7 és 14 fok között lesz, de keleten 10 fok felett lesz, nagy területen majd a legalacsonyabb érték. A nappali időjárás majd a péntek nappali időjárás jóval nyugodtabb lesz, az északi, északnyugati szél időnként megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke holnaptól kezdve napi átlagosan 1 fokot emelkedik egészen egy hétfőn érkező hidegfrontig bezárólag. Tehát legfeljebb 26 fokra számíthatunk, átmeneti csapadék keleten, leginkább az északi középhegységben és a nyírségben lehet még kisebb zápor formájában. Szombaton, vasárnap legfeljebb elvétve lehet kisebb eső, megközelíti a hőmérséklet a 30 fokot, és hétfő délután érkezik majd egy drasztikusabb hidegfront, ez markáns lehűlést és több helyen viharos szelet okoz elsősorban kedden. Szerdáig bezárólag a legfrissebb számításaink szerint kijelenthető, hogy 20 fok alá csökken majd a hőmérsékleti csúcsérték a délutáni órákban.
8: Ez a zivatarokkal érkező csapadékmennyiség tud-e valamit pótolni a szárazföldekből hiányzó mennyiségben?
12: Természetesen igen, viszont nagy lesz a területi szórás, tehát nem lesz egyenletes. Az kéne ilyenkor, hogy az lenne a legjobb, hogyha jönne egy mediterrán ciklon, és napokig áztatná a Kárpát-medencét agrometeorológiai szempontból. Azért lesznek különbségek, de az mindenképpen szerencsés, hogy pont abban az ország részben várható nagyobb mennyiségben, vagy nagyobb valószínűséggel csapadék, ahol a legnagyobb szárazság szokott lenni, így a Kiskunságban, vagy akár a Délalföldön, később az Észak-alföldi régiót is érinthetik ismétlődő záporok a mai nap során.
8: Fejős Ádám meteorológust hallották, ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Rozbora Zoltán és Sóz Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra!
24: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
25: Amikor hiányzol, nem azért hiányzol, mert azt akarom, hogy szeretetet adj nekem, azért hiányzol, mert én szeretnék neked szeretetet adni. Vámos Robi képzőművész író gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban 2026. május 7-én is. Jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen 2 óráig, hiszen kiváló zenei válogatással érkeztem ma is, ráadásul 13 órától. Élőben jelentkezünk Benedek Fikatalinnal, Karcagi Jánossal és Lakatos Miklós zenekarával. Na de az első szűk fél órában még szóljanak felvételről népszerű dallamaink. Már is elsőként Rozsos Istvánt halljuk, és a Réparetek Mogyoró című csárdást, majd Radnai György az Abasári csárdással érkezik képzeletbeli színpadunkra. A zenekarokat Mészáros Tivadar és Lakatos Sándor prímás vezeti.

0: ebből hordja, Leopornak neki legyek a bolondja, neki legyek a bolondja.
1: Hamburgban 1833. május 7-én látta meg a napvilágot Johannes Brahms, német zeneszerző, aki a romantika korszakának egyik legnagyobb komponistája volt. Rajongott a magyar zenéért, a magyar muzsikáért, nem véletlen, hiszen Reményi Ede magyar hegedű művésszel egészen fiatalon, 17 éves korában ismerkedett meg, aztán Joachim József hegedűst is kísérte, majd a magyar zenéhez fűződő szoros kapcsolatának köszönhetően megkomponálta a Magyar Táncok című 21 tételes művét. A legismertebb az 5., eredetileg Kéler Béla és Adorján Sándor szerzeménye, de Johannes Brahmsnak köszönhetjük, hogy egy egész világ megismerte. Hát most hallgassuk meg a szóban forgó 5. magyar táncot Lakatos István zenekarának előadásában, aztán egy hóvirágról és egy kismadárról szól a dal. Szóka Júliát, majd Szász Katit halljuk.

És most, kedves hallgatóink, a Rózsa Szegfű, Rezeda, a Viola és a Tagadom Tagadom című csárdásokat előadja Kalina Enikő Lakatos Miklós zenekarának kíséretével. A felvétel 2015-ben a Thália Színház mikroszínpadán hangzott el. Fogadják sok szeretettel!

0: csillagfényes mosoly a szeméből. De én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok, ennyi igaz az egészből.
1: Tordai Zoltán és ez

0: Műsorajánló.
1: Bár a 2026-os nagy tavaszi Dankó turnét már lezártuk, a Dankó rádió csapata nem áll meg. Újra útra kelünk, és ezúttal Szentendrére visszük el a magyar nóta, az operett és az örökzöld műfaj legszebb dallamait. Budai Beatrix vagyok. Találkozzunk 2026. május 11-én hétfőn este 18 órától Szentendrén a Hanvas Béla Pest megyei könyvtár színház termében. Egy felejthetetlen estére készülünk, ahol a legismertebb primadonna belépőket a Budapesti Operett Színház énekművésze Lukács Anita adja elő. Ott lesz velünk Rigó Mónika is, aki szenvedélyes cigánydalokkal perzseli fel a színpadot, és vendégünk lesz Tarnai Kis László is, aki a tőle megszokott jókedvvel, humorral és közismert nótáival készül. A Magyar Nemzeti Cigányzenekar kamarazenekarát Johann János prímás vezeti. A Dankó Klub ezúttal is ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jegyeket a dankoradio@mtva.hu e-mail címen, valamint a 061-759-50-50-es telefonszámon igényelhetik. Ne maradjanak le, találkozzunk május 11-én Szentendrén a Dankó Rádió soron következő Dankó Klub estén.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a két ország hasonló álláspontot képvisel sok témában, például a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása, a tagállamok versenyképességének erősítése, vagy az illegális migráció elleni fellépés kérdésében. A sikeres felsőoktatáshoz a modellváltó egyetemi struktúra átrendezésére van szükség, jelentette ki a leendő oktatási miniszter. Lannert Katalin hangsúlyozta, az átalakítás az uniós Erasmus Plus és Horizont programok újraindulásához is nélkülözhetetlen. A leendő oktatási miniszter hozzátette, a Tisza kormány célja, hogy a magyar egyetemeket mielőbb visszajuttassa az Európai Unió oktatási és kutatási programjaiba. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az oda vezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Mintegy 40 utas szállhatott partra a hantavírussal fertőzött óceánjáróról, Szent Ilona szigetén azután, hogy az egyik utas már meghalt a fertőzésben, állítja a holland külügyminiszter. Az

0: elhunyt holland férfi felesége is elhagyta a hajót, majd Dél-Afrikába repül, ahol Johannesburgban maga is meghalt. A hajótársaság egyelőre nem ismerte el, hogy bárki más leszállt volna Szent Ilona szigetén, de az európai és a dél-afrikai hatóságok már próbálják felkutatni az utasok elérhetőségét. Magyarországon rendkívül ritkán fordul elő hantavírus fertőzés. Tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Dél-Pesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hangsúlyozta, hogy a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik, de egyes variánsok nagyon-nagyon ritkán emberről emberre is terjedhetnek, amihez azonban nagyon szoros kontaktus kell. A betegség influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetekben pedig vesekárosodást vagy légzési elégtelenséget is okozhat. Zalaegerszegen is azonosítottak azbeszttel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A város polgármestere közösségi oldalán azt írta, a szennyezés miatt egy parkolót lezárnak, két utcában pedig előkészítik az aszfaltozást. Hozzátette, hogy a vizsgálatokat folytatják, mintát vesznek minden olyan közterületen, amelyről feltételezhető, hogy esetleg azbeszttartalmú kőszúzalékkal fedett. Híreink végén az időjárásról. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Többfelé kialakulhat záporzivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben 20-25, késő este 12-20 fok valószínű. 13 óra múlt, 4 perccel.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.

0: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Élő adással, élő stúdiókoncerttel jelentkezünk. Május 7-e van, és itt vannak vendégeink, de még mielőtt bemutatnám őket, kérem, fogadják sok szeretettel a zenekart Lakatos Miklós prímás vezetésével. A mai kiváló hangzásról is Gorzsás Gábor hangmérnök gondoskodik, és ne csak a rádióban hallgassanak minket, hanem nézzék a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalát, mert hogy Benji ma is itt van velünk, és követi a mai eseményeket. Na de a lényeg a lényegben, szeretettel köszöntöm Benedekfi Katalint és Karcagi Jánost itt a Dankó Rádió stúdiójában. Szervusztok!
1: Nagyon szépen köszönjük a meghívást, köszönjük, hogy itt lehetünk újra.
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat, jó szórakozást kívánok én is.
0: Én is remélem, hogy nagyon jól fog szórakozni, mert hogy pontosan tudom, milyen dalokat hoztatok, lesz egy-két igazán érdekes darab, de ez nem abban rejlik, hogy olyan furcsa, hanem hogy olyan kicsit ismeretlen darabok, mert hogy nem feltétlenül magyar nóták lesznek ezek, hanem erdélyi népdalok. Hogyan válogattad össze, Kata, a mai zenei csokrodat?
1: Az az igazság, hogy nálunk ugye az egész család nótafa és édesanyám ennek a nagy felelőse, és mindig ilyenkor konzultálni szoktam édesanyámmal, és hát rengeteg, hál' Istennek, nagyon sokszor voltam már itt, nagyon sok szép nótát énekeltem, és akkor most gondoltam, hogy hozok egy-két olyan érdekességet, amit gyerekkoromban is nagyon sokat énekeltem, és hát édesanyám fölénekelt ezeket, szépen megtanultam, úgyhogy most ezeket a csokrokat hoztam el ide.
0: Tehát akkor ezt értsük úgy, hogy amikor a kis Kata otthon, a kertben, a nappaliban éppen játszott, rohangált bármi, akkor anyukád énekelte, és apukád is, gondolom, ezeket a dalokat, meg hát ugye Kányádi Sándor neve mellett sem menjünk el, szóval téged körbevettek ezek a dallamok, gondolom én.
1: Egész gyerekkorom óta tulajdonképpen, mert 3 évesen már színpadon álltam, énekeltem, verset mondtam, mondjuk annak idén Kányádi Sándor is azt mondta, hogy jaj, milyen szépen tudsz verset mondani, énekelni tudsz, és mondtam, igen, há, és mondta, hogy akkor biztos belőle színésznő lesz.
0: És mit ad Isten, gyakorlatilag bejött a jóslat. Na kérem szépen, Kicsiny fehér meszelt szóval ez Dirner Gusztáv és Hódosi Gedeon szerzeménye, olyan gyönyörű szövege van ilyenkor, te mit látsz magad előtt, amikor egy ilyen dalt elénekelsz?
1: Jaj, mindig összefacsarodik a szívem, mert sajnos elveszítettem ugye a nagyszüleimet, és tényleg ezek a pillanatok, ezek a képek annyira belém égtek, és hát ugye az, hogy annak idén állandóan az egész család énekelt, mindegy, hogy disznóvágás volt, születésnap, névnap, vagy éppen valaki átjött és megkóstolta édesapám friss borát, szóval mindig énekelt a család, és ezek valahogy mindig visszajönnek ezekbe a dalokba, és mindig végre ilyenkor, amikor éneklek, akkor a szeretteim ott vannak körülöttem, és együtt éneklünk egy kicsit.
0: Biztosan itt lesznek most is, úgyhogy kérlek, akkor fáradj az énekes mikrofonhoz, és akkor az említett gyönyörű hallgató után jöjjön az a 3 erdélyi népdal, melyek nem feltétlenül ismertek annyira, de ez mától megváltozik. A Galambfalván végig menni nem lehet, az Alma-alma, de szép piros alma, és a Nincs szebb a Magyar lánynál című dalokat halljuk itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol Benedekfi Kata énekel Lakatos Miklós zenekarával. Jó szórakozást!

0: Hát mi nem sírunk, hanem örülünk, hogy ilyen jókedvű csárdások csendülnek fel nap mint nap a Magyar Zene Rádiójában. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is, élőben, egyenesben jelentkezünk a rádióban és a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is. Benedek Fi Katalin énekelt az elmúlt percekben, és megígérem, hogy lesz még egy szép dalcsokor a művésznő előadásában. Na de most Karcagi János felé fordulok, akit elég régen, akivel elég régen ismerjük már igen jól egymást, mert hogy sok fellépésen is egymás színpadi partnerei is voltunk, és sok-sok kilométer van mögöttünk.
1: Bizony.
0: Jani, te mit kedvelsz inkább, vagy lehet-e különbséget tenni? Ugye az operett dalokat is repertoárodon tartod, illetve az olasz belkantó stílus is közel áll hozzád, és hát persze a magyar nóta. Melyik az, amelyik a top 1?
1: Jó nehéz a kérdés. Hát nem tudom igazából, hogy az én hangom mire ad következtetni. Magyar nóta és operett is azt szokták mondani, hogy két kis testvér mint együtt jár. Tehát igazából az a hely, ahol én énekelek majdnem minden este egy Tóbudán, nem mondom meg a nevét, ott azért más műfajban is tevékenykedni kell esténként. Igazából nincs kedvenc műfajom, azt mondhatom, hogy nem kimondott magyar nóta énekes vagyok, operettes sem, de nem tudom, talán úgy mondanám magamat, hogy énekes, kész.
0: Ami a szíveden, a lelkedben, az akkor az ki is jön.
1: Van
0: nekünk egy olyan történetünk, sok is van, még fenn a budai várban énekeltünk egy helyen, mondjuk az az étterem már megszűnt, de Puka Károly volt ott a zenekarvezető, és hát ugye egymás között így be tudtuk osztani, hogy ki mikor megy, melyik este, és volt egy nap, amikor nem tudom, hogy mi kapcsán, de átadtam neked azt az estét. És hát utólag megbántam, mert hogy egy olyan illusztris vendég nyitott be az étterem ajtaját. Emlékszem, meséljük már, vagy meséld el, kérlek szépen.
1: Tudom. Igen, hát az úgy hozta a szerencsés helyzet, hogy amikor vége lett az egyik előadásnak, mert úgyhogy kettő volt, szünetbe, egyszer csak egy világhírű operaénekes Placido Domingo lépett be az ajtón.
2: Wow.
1: Az teljesen oda voltunk, hogy most mi legyen, mit csináljunk. Hát azt mondta Karcsi, hogy ne csináljunk semmi különöset, azt, amit szoktunk. Én énekeltem azt, hogy mondd meg, hogy imádom a pesti nőket, és utána valami ringováló csengeri violán, vagy ilyesmi következett, és hát azt lehetett mondani, hogy teljesen oda voltunk, hogy most mi lesz, mit fog szólni a maestro.
0: És mit szólt hát a maestro?
1: Nagyon-nagyon tetszett neki a dolog, olyannyira, hogy utána, előadás után azt mondta, hogy én azonnal hagyjak ott mindent, és menjek ki vele Los Angelesbe, mert nagy operaénekest akar belőlem csinálni. Abban a pillanatban kérdezte, hogy melyik színháznál énekel, mondom, sehol itt a Király étterem, most már kimondhatjuk, Király étteremben, és kérdezte, hogy azonnal hagyjak itt mindent, hogy jöjjek vele, és majd ő tanít engem, mert hallja, hogy hát itt nyílnak még a hangok fölfelé, és hát nem tehettem ezt, hiszen akkor a kisfiam már megvolt, nős voltam, és hát nekem a családomról kell gondoskodnom, de nagy élmény volt egy világhírű operaénekessel együtt, különböző fotók is igazolják ezt.
0: Igen, hogy
1: utána élvezhettem az elismerését, és nagyon-nagyon örültem neki. Látod, ha te akkor benn vagy?
0: Hát igen, azért mondom, hogy most már bánom, hogy átadtam azt az estét. Sose lehet tudni, ilyen véletleneken is múlhat az élet és a sors, igen, meg egy karrier. Na de térjünk vissza most gondolatban, és természetesen fizikálisan is ide a stúdióba.
1: Ajaj.
0: Jöjjenek a magyar nóták, most minket és a hallgatóinkat kápráztass el a soron következő nótacsokorral. Kérlek, hogy fáradj oda az énekes mikrofonhoz, mert hogy egy nyíló rózsáról szól majd az első nóta, aztán arról a jól ismert hétpettyes katicabogárkáról, de felcsendül még három csárdás is, a kukorica csalán, a baj van, nagy baj, és a halljátok cigányok. Karcagi János énekel Lakatos Miklossal és cigányzenekarával.

amikor a csókod éget, szerelmesen először aztán. Valamikor a boldogság a szívünkben,

És az egészen biztos, hogy csuda jó a kedv itt a Dankó Rádió stúdiójában, és reméljük szerte a világban mindenhol, ahol minket hallgatnak. Mert hogy azért én böngésztem a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán az élő videónk alatti kommenteket. Csalló közből írtak, Ausztriába küldte egy kedves hallgatónk még a Kata egyik nótáját, akkor Dresdában is hallgatnak minket, Brassóból is írtak, 60-ból, szóval azért megint elég jól állunk, nagyon sok felé szerteágazik a magyar nóta. Na és most a zenekar fog muzsikálni. A templomba vasárnap sem mentem. Ezzel a hallgatóval indul ez a zenei összeállítás. Ha úgy tetszik, egy kis asztali muzsikával megyünk tovább, amikor is Lakatos Miklós, Prímás és Cigány zenekara játszik.

0: Lakatos Miklós és cigányzenekara muzsikált itt a Dankó Rádióban. Most kérem Katát, hogy egy pillanatra adja át a helyet a prímás úrnak, Miklósnak, mert hogy azért szeretnék vele is egy pár szót váltani. Lakatos Miklós felvételeivel is sűrűn találkozhatnak itt a Dankó Rádióban. Hát mi össze tudnánk számolni igazából, hogy az archívumban mennyi felvételt találunk, de egyébként meg szinte nem is lehet, mert hogy sok olyan felvétel történt, akár videó vidéken, különböző térségi televíziókban, szóval, hogy az egyik legfoglalkoztatottabb prímás voltál, és vagy a mai napig szeretettel köszöntelek, szia!
1: És köszöntöm a kedves hallgatókat,
0: jó,
1: és köszönöm a meghívást.
0: Nagyon szívesen látunk, mint mindig. Kérlek első körben, hogy mutasd be a zenekart, kik muzsikálnak ma itt nekünk.
1: Hát aki ritkán jár ide a Dankó Rádióba,
0: a mikrofonban kérlek.
1: Aki ritkán jár ide a Dankó Rádióba, nagyon néha hívják ide szegényt, azt úgy hívják, hogy Ökrös László, Jata Ökrös László klarnétos.
0: Nézzük csak meg közelről. Á, igen, látom.
1: Malácsi Gusztáv cimbalom. Bóni Gyula nagy, brácsa. És Báder András nagybőgös.
0: Báder András nagybőgös. Hát örülünk, hogy itt vagytok, és remélem, hogy mi hamarabb együtt is felléphetünk valahol, mert hogy az egyik kedvenc prímásaim közé tartozol, ezt sosem titkoltam, és ezt én a mai napig tartom. Nagyon szeretek, és gondolom szeretünk együtt dolgozni.
1: Ez hát egy kölcsönös. Jó pár évvel ezelőtt ugye csináltunk is egy lemezt.
0: Lemezt is csináltunk, így van, és hát éveken keresztül kimondhatjuk már sajnos ennek az étteremnek is a nevét, a Márvány Mennyasszonyban.
1: Igen, évekig ott voltunk.
0: Igen, ott voltunk. És most merre találhat meg a hallgató?
1: Hát a Budai Várban.
0: Budai Várban. Be tudjuk határolni, a nevét nem mondjuk, de hogy merre induljon el valaki, hogyha szeretne téged megtalálni?
1: Hát, hogy mondjam.
0: Bécsi kapútól gondolom
1: igen,
0: azért följebb.
1: Mátyás kút.
0: Mátyás kút.
1: És környéke, és akkor van még egy kicsit ott középen is.
0: Ott és a szép a panoráma is, ugye?
1: Gyönyörű panoráma.
0: Gyönyörű panoráma van az egyik legszebb Budapesten.
1: Igen.
0: Na, hát akkor így körvonalaztuk ezt a dolgot. Miki, köszönöm, hogy újra itt vagy. Szeretettel üdvözöljük a családodat is, mert hogy ugye a lányod is muzsikál, és hát jó egészséget kívánunk mindenkinek.
1: Hát ez a legfontosabb, ez az egészség. Köszönjük szépen még egyszer.
0: Én is köszönöm szépen. És akkor haladunk is tovább, hiszen Benedekfi Katalin előadásában csendülnek fel a szép klasszikus magyar nóták, odakint a réten kinyílott a rózsa. Hogy miért pont ezt választotta Kata, ezt majd a csokor után megkérdezem. És akkor utána beszélgetünk egy kicsit, de szerintem szóljon továbbra is a legnépszerűbb műfaj, legalábbis akik minket hallgatnak, egészen biztos, hogy már alig várják, hogy újra felcsendüljenek ezek a jól ismert dallamok, mint például a Hajnalom csillogom és az Icipici kis galambom című csárdás is. Tartsanak továbbra is velünk!

0: Itt az Ankor Rádióban továbbra is stúdió koncertünket hallják, méghozzá a májusit. A Magyar Zene Rádiójában minden hónapban jelentkezünk egy ilyen élő műsorral, amit nem csak a rádióban, hanem a Ankor Rádió hivatalos Facebook oldalán is követhetnek. Na hát én ígéretet tettem arra, hogy meg fogom kérdezni Benedekfi Katalintól, jaj, hogy miért választotta ezt a hallgatót. Előtte iszik, kortyol egy kicsit a vízből, odakint a réten kinyílott a rózsa. Hát ez sem annyira közismert. Ezt is otthonról hozod?
1: Az az igazság, hogy most, tehát úgy kicsit szomorú a lelkem, mert édesapám nemrég ment el, bocsánat, kicsit így küszködtem az első csokornál is a dolgokkal, mert az az igazság, hogy nagyon sok nóta az ő kedvence, és valahogy ezekkel a dalokkal, ezekkel a népdalokkal, ezekkel a nótákkal valahogy mindig hozzá szeretnék kapcsolódni, mindig hozzá szeretnék valahogy visszajutni, hiszen iszonyúan hiányzik, és nagyon kemény, mert úgy közben előadásaim voltak rendszeresen, és hát az embernek valahogy ezt túl kell tenni magát, pont a temetés után két nappal premiérem volt Debrecenben, és ez művészemberként valahogy túl kell jutni, úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy ezeket a kevésbé ismert népdalokat és nótákat elhozhattam.
0: De nektek. Ez fontos, mert ezzel is egyrészt ugye a Magyar Rádió archívumát bővítjük, és hogyha ilyen történetek kötődnek egy-egy dalhoz, és pont ilyen érintetten, akkor azt hiszem, hogy ez még értékesebb, mint hogyha egyszer csak valaki ezt elénekelte volna, úgyhogy mi köszönjük szépen.
1: Én köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Na, hát akkor Janikám, újra tiéd a színpad és az énekes mikrofon. Váljunk el, ha úgy érzed. Remélem nem érzed így, de azért énekeld el. És a János Csárdás, valamint az Illaberek, Nádakerek és az Icarica Kukorica című dalokkal folytatjuk a sort. Tartsanak velünk!

Nem tarthat örökké semmi, régi helyet jönnek újra nóták. Mosolyogva búcsúzzunk el,

0: Kedves hallgatóink, kedves Dankó család, ez volt a májusi stúdió koncertünk. Vendégeink voltak Benedekfi Katalin és Karcagi János, a zenekart a kiváló prímás Lakatos Miklós vezette. A hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, akkor maradjanak velünk a mai délután hátralevő részében is, hiszen Gál Zoltán már integetett a vezérlőből, alig várja, hogy helyet cseréljünk, és szeretné teljesíteni az önök kéréseit, kívánságait. Szóval 2-től 5-ig kívánságműsor, aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval, és önökkel a Dankó Rádió hallgatóival. Azt se feledjék el, hogy mostantól bármikor visszanézhetik ezt az adást a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán, és vasárnap 13 órától megismételjük a mai műsort. Én búcsúzom mára, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották, ó, és a legfontosabb majd elmaradt. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra!
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A hólyagrák hazánkban az 5. leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
3: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az 5 hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is köszönti önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Budapesti látogatásra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a két ország hasonló álláspontot képvisel sok témában, például a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása, a tagállamok versenyképességének erősítése, vagy az illegális migráció elleni fellépés kérdésében. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az odavezény orvosok szerződése április végén lejárt. A sikeres felsőoktatáshoz a modellváltó egyetemi struktúra átrendezésére van szükség, jelentette ki a leendő oktatási miniszter. Lannert Katalin hangsúlyozta, az átalakítás az uniós Erasmus Plus és a Horizont programok újraindulásához is nélkülözhetetlen. A leendő oktatási miniszter hozzátette, a Tisza kormány célja, hogy a magyar egyetemeket mielőbb visszajuttassa az Európai Unió oktatási és kutatási programjaiba. Az angol írásbelivel folytatódott ma az érettségi. Középszinten több mint 47 ezeren vizsgáztak, és angolból írta idén a legtöbb diák az emelt szintű feladatsort több mint 29 ezeren. Holnap német nyelvből vizsgáznak a tanulók, a szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Június 26-áig átvállalja az emelkedő kerozinárak miatti többletköltségeket a repjegyek árából az IBUSZ. Az utazási iroda közölte, valamennyi általuk szervezett járat a tervek szerint közlekedik, minden úti cél elérhető és a légitársaságok szerint kerozinhiánytól sem kell tartani. Hozzátették, abban

0: bíznak, hogy a nemzetközi helyzet rendeződésével a kerozinárak is stabilizálódnak. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az interneten elérhetővé váltak bérjegyzékek, szerződések, kimutatások és belső üzenetek is. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság indított vizsgálatot. Pályakarbantartás miatt változik a menetrend a hétvégén a Váci és az esztergomi vasútvonalon. A karbantartás miatt az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. Leginkább keleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok, a zivatar zónákban viharos széllökések is várhatók, a hőmérséklet délután 19-24, késő este 12 és 18 fok között alakul majd.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zenerádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Kívánság műsorban. Ugye tudják hallgatóink, hogy az iménti élő koncert felvétele már megtekinthető a Facebook oldalunkon, de én a mondó vagyok, hogy ezt halasszák inkább egy későbbi időpontra, most töltsék a következő 3 órát a Kívánság műsorral, melynek szerkesztője Nemes Niki, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Ma Gizellákat köszöntjük névnapjukon, és mindazokat, akik május 7-én születtek. Telefonszámunk 061-759-6071. Üzenjenek rögzítőnkre. Sárbogárdon Varga János szeretné hallani a nótát, melyet Máté Otília, Szentendrei Klára, Miklósi József és Pere János énekel. Kísér Szalai Antal zenekara. Szép az élet, víg az élet.

Szentendrén Gizikének sok örömet, boldogságot, jó egészséget kíván férje Gábor és a család, Gábor, Zoltán, Éva, Rita és Lora. Szeretettel köszöntjük Gizikét névnapi alkalmából Szentendrén és Pomázon, Sanyi és családja. Kapi Gábor énekel, kísér ifjabb Berki Béla zenekara, ugye gondolsz néha rám?

hallgatni, Ilike Balatonfüredről kérte a nótát, melyet Karcagi Nagy Zoltán énekel, kísér Hankó József zenekara, Már mi nálunk, babám, az jött a szokásba.

0: következő dalt hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Tisztelt szerkesztőség! Pécsen dr. Lendvai Lászlóné Gizike május 7-én ünnepli névnapját. Ez alkalomból kívánunk neki nagyon jó egészséget, szeretetet, boldogságot, Keszerről Enyingi család, és Miklóse Erika és Zámbó Jimmy-től küldenénk miért búcsúznál. Nagyon szépen köszönöm!
0: Szeretettel játsszuk, Miklós Erika és Zámbó Jimmy énekel.

Cserhalmi Istvánnak testvére küldi kedvenc nótáját, melyet Bányai Márton ad elő, kísér Johann János zenekara, még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány.

megrontott egy boszorkány, még pedig egy kökény szemű barna lány. Vigyázz, pajtárs, jól vigyázz a szívedre, ne menj a boszorkány szigetre, mert oda jár a szegedi lány valahány. Ott ragod rá a boszorkány tudomány.

0: szorgány tudomány, oda jár a szegedi lány valahány, ragad rá a boszorgány tudomány.
1: Levélből idézek. Szívből gratulálunk apósomnak, Tari Sándornak, kerek 70. születésnapjához. Kívánjuk, hogy a jókedv és a nóta szó kísérje mindennapját. Egészsége legyen acélos még hosszú évtizedekig. Hálás szívvel köszönjük a sok áldozatot, féltő gondoskodást és szilárd támaszt, amit családunknak nyújt. Kívánjuk, hogy a Jóisten éltesse nagyon sokáig erőben, jó egészségben, és olyan töretlen életkezdben, amellyel mindannyiunknak példát mutat. Legyen ez a kerekévforduló emlékezetes számára, és kísérje a mindennapjait annyi öröm, amennyit ő adott nekünk az évek során. Isten éltessen Sanyi bácsi, küldjük kedvenc nótádat, lánya Judit, Veje Zoltán, unokái Balázs és Viktor, Egri József énekel, Kicsiny falum, ott születtem én.

0: Oványi László Nésár Bogárdról kérte a következő nótát, Rigó Jancsit Balázs Tamás zenekara kíséri, Úgy szeretem arányimat.
1: Mert úgy szeretem.

unokájának, Novák Benyáminnak, Pető Henyére 16. születésnapja alkalmából kíván sok boldogságot, erőt, egészséget, hosszú életet, anyai nagyapja Bencsik József, Fényes Györgyöt Sárközi Lajos zenekara kíséri születésed napján.

Nemes Gábornak felesége kérte a következő nótát Bihar Nagybajomban. Hollai Bertalant Jónás Mátyás zenekara kíséri. Nagy kátyóban elakadt a szekér.

0: szegér, itt maradunk máma.
1: Tischlerné Gizellának névnapja alkalmából barátnője küldi sok szeretettel a következő nótát. Csuti Csabát Berki Péter zenekara kíséri. Rózsa, rózsa, sárga rózsa.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Kisza vagyok. Szeretném kérni az alábbi üzenetet. Rábapordányban Horváth Imrénné Gizikeit. Nagyon sok szeretettel köszöntjük neve napján, kívánunk neki jó egészséget. A Nem vagyok én már az, aki voltam című dallal. Erzsike, Marika, Ica. Köszönöm szépen.
2: Szeretettel köszöntjük az ünnepeltet. Farkas Zsolt énekel.

0: bizony szép jó éjszakát.
1: Angyal Istvánné Duna Bogdányból kérte a következő dalt, Molnár Marica az előadó, Kis Dunág, Nagy Dunág.

élettársára, Bernát Józsefre, akit a közelmúltban veszített el, emlékezik Magdus örök szeretettel. Édesanyjára, halálának 33. évfordulója alkalmából emlékezik szeretettel Albertfalván Madarászné Marika. Takásné férjére emlékezik, akit 13 éve veszített el. Bétót Magdát Lendvai Csúcsi Jenő zenekara kíséri. Itt vagy velem.

Kazincz Barcikán Puskás Gizellát névnapi alkalmából szeretettel köszönti Kelemen Tiborné, Feke Pál énekel, kell még egy szó.

Rudas Kálmánné szép emlékeket szeretne felidézni a következő nótával Szombathelyen. Kutasi Katalint, Lakatos György zenekara kíséri, Túl a Tiszán van egy kis ház.

Dankó Rádió kívánságműsorát hallják 2-től 5-ig. Szoroméné Zsóka gyöngyösen szeretné meghallgatni a következő dalt. Koltai László énekel, Lányok, lányok, simongáti lányok.

0: apádom, apádom.
1: Kedves hallgatóink, mai déli élő koncertünket innen a stúdióból már megtekinthetik a Facebook oldalunkon, több ezren megtették az elmúlt órában, és ajánlom figyelmükbe természetesen a kívánságműsor következő óráját is. A hírekig ifjabb Berki Béla zenekara játszik.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Csinos Molnár László színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az apai örökség, a pásztor élet s annak szépségei, de arról is szót ejtünk majd, hogy vendégünk számára melyik műfajt nehezebb színre vinni, a komédiát, avagy a drámát. Vasárnap Kéri Kitti színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miért volt annak idején különleges műhely a Pince Színház, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy igaz-e az urbánus pletyka, miszerint Magyarországon kétkedve fogadják a női vezetőket, akár mint színi direktorokat is. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
3: Andri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
4: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Budapesti látogatásra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az oda vezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Minden hantavírus fertőzés tüneteit mutató utast evakuáltak a Hondius óceánjáróról, közölte a hajót üzemeltető holland társaság. Az egészségügyi világszervezet tájékoztatása szerint az utasok közül eddig 3-an haltak meg, köztük egy német férfi és egy holland házaspár. 8-an gyaníthatóan megfertőződtek, jelentette a WHO. A hajó jelenleg a Kanári-szigetek felé tart, ahol fokozott egészségügyi intézkedésekkel várják a spanyol hatóságok. A sikeres felsőoktatáshoz a modellváltó egyetemi struktúra átrendezésére van szükség, jelentette ki a leendő oktatási miniszter. Lannert Katalin hangsúlyozta, az átalakítás az uniós Erasmus Plus és Horizont programok újraindulásához is nélkülözhetetlen. A leendő oktatási miniszter hozzátette, a Tisza kormány célja, hogy a magyar egyetemeket mielőbb visszajuttassa az Európai Unió oktatási és kutatási programjaiba. Június 26-áig átvállalja az emelkedő kerozinárak miatti többletköltségeket a repjegyek árából az IBUS. Az utazási iroda közölte, valamennyi általuk szervezett járat a tervek szerint közlekedik, minden úti cél elérhető és a légitársaságok szerint kerozin hiánytól sem kell tartani. Pályakarbantartás miatt változik a menetrend hétvégén a Váci és az Esztergomi vasútvonalon. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. A részletekről a MÁV Inform honlapján lehet tájékozódni. Fiatal muzsikusok versenyeznek Bukarestben a hétfőn kezdődő Magyar Zenei Fesztiválon. Az esemény 3 napján 23 művész 18 versenyszámát értékeli a zsűri. Bartók művei mellett a 100 éves Kurtág György jelek, játékok

0: és üzenetek szóló hegedűre című alkotása is felcsendül. A gála előadáson pedig Gordonka zongora duót, valamint Dvořák műveit is hallhatja a közönség. A 22. alkalommal megrendezett esemény eddig 500 romániai magyar zenészt segített abban, hogy magyar művekkel bővítse repertoárját. Zivatarok miatti figyelmeztetést adtak ki az egész országra. Helyenként villámlás, viharos szél és jégeső is előfordulhat. Holnap napközben főként keleten lehet még záporokra számítani. Délután 20-25, késő este 12-20 fok lesz. Az előrejelzések szerint a napokban többször lehetnek záporok, és enyhülhet az aszály. 15 óra múlt 4 perccel.
1: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm Önöket, folytatjuk a kívánságműsort. Telefonszámunk 061-759-6071. Tónai városban nagyné Talpai Gizikét névnapja alkalmából köszönti és kíván nagyon sok boldogságot, egészségben eltöltött hosszú életet, Terus és családja Budapestről, Szécsi Pál énekel, egy szál harangvirág.

lányának Gizellának névnapi alkalmából nagyon jó egészséget kíván Farkasné Terike alapról, köszönti minden gyermekét, unokáját, dédunokáját szeretettel. Édesanyjának Zsótér Jánosnénak Kétegyházán hálás szívvel szeretettel kíván minden jót lánya Erzsike. Géberéni nagymamájuknak, Görbe Lászlóné Gizi mamának névnapi alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kívánnak lányai Gizus és Csilla, vejei Pisti Józsi és Tomi, unokái Niki, Dóri és Anna, dédunokája Virág. Budai Beatrixet Sándor Dezső zenekara kíséri, anyám, édesanyám dallal köszönöm.

Miskolcról Varga Terézia édesapja kedves nótáját kérte, Rezsnák Miklóst Sárközi Béla zenekara kíséri, Nem loptam én életemben.

0: mindjárt nevet, mert a babám már nem szeret. Viselem a betyár nevet, mert a babám már nem szeret.
1: Hajdúné Katalin Hajnal Nikolettől kérte a következő nótát, ifjabb Kállai Kis Ernő zenekara kíséri. Megáradt a patak.

Juliska néni 90. születésnapja alkalmából szeretné meghallgatni a következő dalt. Nagyon sok szeretettel köszöntjük. Zsolnai Hédi énekel, Holló levelek.

Hajdú Szoboszlóra édesanyjának küldi a következő nótát Kotormán Mihályné. Hűvösvölgyi Ildikót és Jebberki Béla zenekara kíséri. Rózsabokorba jöttem a világra.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, szeretetlenül üdvözlöm Önöket és a rádió hallgatóit. Kelemenné vagyok, mint ő Csanakról. Nővéremet, Valga Antalné Gizellát szeretném köszönteni névnapi alkalmából. Kívánok sok erőt, egészséget, sok örömet az unokákban. Vigyázzon magára, szeretettel, Huga Juci. A dal névnapi köszöntő. Köszönöm szépen, további szép napot és jó munkát kívánok, és jó egészséget mindenkinek. Viszont hallásra.
2: Köszönjük az ünnepeltet, Petrik Balázs énekel.

sose tud, hogy mi a bú, soha se légy szomorú, én még vagy 120 évig. Mint a mezők virága, íjon élted világa, szép legyen, mint a ró.

0: minden munkád, tervedet, sok szerencse kísérje.
1: Váradi Zoltánné Nagy Kanizsán Gál Gabriellától szeretne egy nótát hallani, kísér Jónás Mátyás zenekara, Rózsabokor teteje.

Berettyóújfaluban Tolnai Négizikének barátnője kíván nagyon boldog névnapot, és kedvenc előadójától küld egy nótát. Bangó Margitot ifjabb Járóka Sándor zenekara kíséri, egy kicsi ház van a domb tetején.

0: édes kis angyalom. Ott leszünk boldogok, majd te meg én, ott súd a fülembe, hogy szeretsz nagyon. Orgona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, gyere oda, édes kis angyalom. Orgona illatú most a világ, könnyeket ejteni, oly csacsiság. Egy kicsi ház van a domb tetején, édes kis angyalom, itt van a május, és itt van a nyár, ránk sül újból a targarét. Mindenütt orgona, illat a fák, ott súg a fülembe, hogy szeretsz te hát. Érjen az élet, zengjen a tal, jöjjön a csóka, az estbe takar. Már ez a kiska a domb tetején, gyere oda, édes ott légyegyén. Érjen az élet, zengjen a tal, jöjjön a csóka, az estbe takar.
1: Drága kisugókra Flórián Gizikére, aki a Perbáli temetőben nyugszik, halálának 25. évfordulója és névnapja alkalmából emlékeznek sok szeretettel, mély fájdalommal testvérei, Katalin, Anna, Teréz és Ilona. Delhusza John énekel, Dalok a szélben.

Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, pontosan 3:30 van. Sásdon Megyeri Irénke szeretné meghallgatni a következő dalt. Élet egyik szomorú napjára emlékezteti. Pécsi Kis Ágnes énekel, kísér Kozák Gábor József zenekara. Valakinek muzsikálnak.

Galgóczi Sándor névverpeléten várja rég hallott nótáját, Jenei Gábor énekel, kísért Toki Balogernő zenekara, zöldleveles, fehérvirágos akácfa.

Peterdiné Klári édesapjának Nádudvarról kérte a következő nótát, Szántai Ildikót Berki László zenekara kíséri, ezt a kerek erdőt járom én.

Kedves hallgatóink, az előttünk álló hétvégén a Madarak és Fák napja alkalmából csupa-csupa olyan nóta között válogatunk, amelyek a természet szépségét örökítik meg, már pedig van miből válogatni. Egy ilyen következik most, Benedek Fi Katalin énekel, kíséri Fiab Sánta Ferenc zenekara, Hargitai Fecske Madár hosszú útra készül.

Zalaegerszegre Lőrinc Máténak keresztanyja küldi a következő nótát, melyet Busai Antal énekel, kísér Jónás Mátyás zenekara, Nem házasodom meg soha.

0: Fejesné Palkó Györgyi a testvérének küldi a következő nótát. Nádasdy Lászlót Hankó József zenekara kíséri. Édes, kedves, tekintetes asszony.
1: Édes, kedves, tekintetes asszony, jöjjön meg a jobbik ezen magának. Édes, kedves, tekintetes asszony, jöjjön meg

0: lehet, azt is mondja meg. Áratomba beugrom a Dunába. Kényes, kedves, tekintetes asszony, jöjjön meg a jobbik ezzel magának.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Szeretnék egy számot Dizikének küldeném Rózsadombról, névnapja alkalmából. Sok szeretettel, örök szerelme Lajos. Köszönöm szépen!
3: Szeretettel köszöntjük Dizikét névnapján, Demjén Ferenc énekel, Hogyan tudnék élni nélküled?

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Lévai Zoltánné kérte a következő nótát, melyet annak idején édesanyja sokszor énekelt. Németh Marika énekli most, kísér Lakatos Sándor zenekara. Csárdás kis kalapot veszek.

Mezőhegyesről harangozó Sándor név férjének kérte a következő nótát, Somogy Erikát Varga Jenő zenekara kíséri. Szabad, szabad, szabad.

A hírek után folytatjuk olyan dalokkal, mint a Mámoros kis szoba Szigeti Fersitől, a két összeillő ember, vagy a gyöngyvirágos kis kertetben. Most a Magyar Rádió népi zenekara játszik.

0: Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első két beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak. A második járat egy 56 éves brit férfit szállít majd. Mindhármukat kórházban kezelik majd. Köztük van a hajó orvosa is. A fertőzésben eddig hárman haltak meg, 8-an gyaníthatóan megfertőződtek, jelentette a WHO. A holland kormány szerint a hajóról körülbelül 40 utas szállt partra két hete az Atlanti-óceán déli részén fekvő Szent Ilona szigetén. Az óceánjárót üzemeltető cég ugyanakkor csak 29 utas távozását ismerte el. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal. A fertőzés gyanújával a KLM légitársaság egyik légiutas kísérőjét is vizsgálják. Hárman meghaltak egy étterem előtt történt lövöldözésben az ausztriai Linzben. A Kronenzeitung osztrák bulvárlap beszámolója szerint egy férfi lőtt le két nőt, majd önmagával is végzett. A beszámoló szerint az idős elkövető a feleségét és a lányát ölte meg. Moszkva tudomása szerint Volodymyr Zelenszky ukrán elnök nem adott ki tűzszüneti parancsot az ukrán fegyveres erőknek. Maria Zaharova külügyi szóvivő arra reagált, hogy az ukrán elnök bejelentette, Kijev május 6-ától fegyvernyugvást hirdet, és attól kezdve az ukrán fél az orosz lépésekre reagál majd. Vladimir Putyin korábban május 8-ára 9-ére győzelemnapi tűzszünetet hirdetett. Oroszország felől érkező drónok csapódtak be Lettországban. Az egyik egy olajtározóra zuhant az ország keleti részén, de senki nem sérült meg, valamint károk sem keletkeztek. Azt egyenlőre nem tudni biztosan, hogy az orosz energetikai létesítményeket támadó ukrán drónokról van-e szó. Korábban azonban már előfordult, hogy a Kijev által orosz célpontok ellen indított fegyverek közül néhány belépett a balti ország légterébe. Június 26-ig átvállalja az emelkedő kerozinárak miatti többletköltségeket a repjegyek árából az IBUS. Az utazási iroda közölte, valamennyi általuk szervezett járat a tervek szerint közlekedik, minden úti cél elérhető, és a légitársaságok szerint kerozin hiánytól sem kell tartani. Hozzátették, abban bíznak, hogy a nemzetközi helyzet rendeződésével a kerozinárak is stabilizálódnak, így nem lesz szükség az intézkedés meghosszabbítására június 26-a után. Nemes László Árva című filmjét is vetítik a kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon júniusban. Az Oscar-díjas rendező harmadik nagy játékfilmje egy 12 éves budapesti zsidó fiú drámáját mutatja be az 1956-os forradalom után. A kolozsvári filmszemle szervezői bejelentették, hogy együttműködést kötöttek egy amerikai szakmai szervezettel, közös céljuk pedig az, hogy a holokauszt emlékezet kultúráját a filmművészeten keresztül is ápolják, így több hasonló tematikájú alkotást tűznek műsorra. Zivatarok miatt figyelmeztetést adtak ki az egész országra. Helyenként villámlás, viharos szél és jégeső is előfordulhat. Holnap napközben főként keleten lehet még záporokra

0: számítani. Délután 20-25, késő este 12-20 fok lesz. Az előrejelzések szerint a napokban többször lehetnek záporok, és enyhülhet az aszály. A hétvégén meleg nyárias idő várható.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat, és folytatjuk a kívánság műsort. Kakuk Ferencnének testvére Marika Sümegről küldi kedvenc nótáját. Várnai Adrián énekel. Úgy még sose volt.

Maglódon fiának Istvánnak jó egészséget, boldog születésnapot kíván édesanyja, testvére Ági és párja Kati, Szigeti Fercsit Balázs Tamás zenekara kíséri, Mámoros kis szoba.

Patai József Tapolcáról kérte a következő nótát. Gáspár Annét Németh Csicsó József zenekara kíséri. Minek a szőke innékem?

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeretnék egy dalt kérni Nagy Patárdra, Otto Sándornénak 70. születésnapja alkalmából. Sok szerencsét, hosszú boldog életet, nagyon jó egészséget kívánok neki. Nagyon sokáig éljen még köztünk, testvérje Mariska Kisharsányról. Születésed ünnepnapján 100 virágból küldök csokrot néked. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
2: Isten éltesse az ünnepeltet. Kovásné Magdikának 70. születésnapja alkalmából minden jót kíván Oláné Bekecsről. Drága nagypapájuknak 70. születésnapja alkalmából kívánnak sok erőt, boldogságot, békességet, szeretetet unokái, barát Levente és Noel Martonosról. Hölgy hallgatónknak, aki ma ünnepli 83. születésnapját, nagyon jó egészséget, minden jót kívánunk. Talabér Erzsébetet Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri, születésed ünnepnapján.

0: Soltványiné Magdi Ürömről, kedvenc énekesétől, Tolnai Andrástól kért egy nótát. Csóka Gyula zenekara kíséri, Bazsa Mári libája.
1: Bazsa Mári libája, leúszott a ti

Gyulán Szabó Lajos és kedves felesége 60. házassági évfordulójukat ünneplik ma. Ezúton mond köszönetet feleségének az elmúlt 60 évért, amit békességben, boldogságban és nagy szeretetben töltöttek. Kíván még sok együtt töltött évet ugyanígy. Balási Betté és Varga Feri énekel, két összeillő ember.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 5 perc múlva fél 6 lesz. Sarkadi Bélánék érte a következő nótát, melyet férjével együtt hallgatnak Komlón. Kis Károlyt Lakatos Sándor zenekara kíséri, Fagyban közepében a télnek.

Nagyvenyimben Gizella névnapja alkalmából szeretné meghallgatni a következő dalt. Szeredi Krisztinát a Rajkó zenekar kíséri, a Balaton tükrén táncot jár a szél.

Bácsbokadról Pénzesné Rózsika kérte egyik kedvenc nótáját, sokak kedvence, Gyulai Erzsébetet Vöröskálmán zenekara kíséri, Paprika Show.

0: hogy lesz talán.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Budapesten Bodor Bendegúzt köszöntjük névnapján nagy-nagy szeretettel, Mama és Mátéjék, a nóta pedig virágeső hújon terád. Nagyon köszönöm, viszont hallásra.
3: Köszönöm a hívását Rózsa Viktóriának és Daninak 18. születésnapjuk és ballagásuk alkalmából. Nagyon sok szeretettel kíván minden jót, boldogságot nagymamájuk, nagypapájuk és testvéreik. Alsópáhokon Mózer Lászlóné Gizikének névnapi alkalmából kívánnak nagyon jó egészséget, boldogságot barátai. Korda György énekel, virágeső.

Pénzike 60-ból kérte a következő nótát. Szabó Szilviát ifjabb Díjki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Volt szeretőm 13.

Anyukájukat Kabai Lajosnét köszöntik és kívánnak sok boldog névnapot, nagyon jó egészséget lányai, Judit és Éva családjukkal és a dédunokával Lackóval. Kós Éva énekel, Gyöngyvirágos kiskertetben.

Feldebrőn Kökény Gizellát névnapja és születésnapja alkalmából szeretettel köszöntik volt munkatársnői Bercéné, Kalic Mária, Smucer Józsefné, Irénke és Sós Margit, Lente Lajost ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, ünnepi nótával.

0: kölcsön ez az ünnepség. Csak egy az a szép, hogy a szemekék, tudod, prímás az a négi, az a csodaszék. Úgy csak még, úgy mint rég, három napig tartson ez az ünnepség.
1: Gyarmati Józsefnek testvére küldi egyik kedves nótáját, és jó egészséget kíván. Bohács Istvánt Baranyai István zenekara kíséri. Lemegyek a pincefenekére.

0: hideget, csöpp lesz, azután meg kis angyalom, szóba véd is jól lesz. Egyszer mentem el a ligetbe sétálni.
1: Mohácsényi Ági Balatonfüredről kérte a következő dalt, Dolhai Attila az előadó, az ég tudja miért.

A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Ihász Jánosné férjének Keszthelyről kérte a következő nótát. Nógrádi Tóth Istvánt Puka Károly zenekara kíséri. Sárgára van a vonatnak négy kereke festve.

Aggód Sándorné kérte a következő dalt, Dóri Józsefet Lakatos Vince zenekara kíséri, Én nálam egy boldog óra, igen ritka vendég.

Fejesné Gizinek barátnőjének névnapja alkalmából kérte a következő duettet Andrea. Koltai Valériát és Kishegyi Árpádot halljuk. Drágám, engem sose féltsen.

Kedves hallgatóink, 4 perc múlva 5-kor véget ér a kívánság műsor. Ajánlom figyelmükbe Popovics László műsorát. A hírek után ma Mónikával beszélget, aki egy idős hölgyet ápol, aki a komoly zenét szereti és sokat tanult tőle a vallásról is. Hallgassák meg a beszélgetést és Mónika kedvenc dalait. A kívánság műsort Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok, szép estét kívánok Önöknek, Bura Károly zenekara játszik, viszont hallásra holnap.

0: Műsorajánló.
1: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádióműsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa,

0: csinálok.
1: Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
2: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
3: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: A hírszerkesztő Gál Andrea nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre. A román társaságot később felszámolták. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első két beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak. A második járat egy 56 éves brit férfit szállít majd. Mindhármukat kórházban kezelik majd. Köztük van a hajó orvosa is. A fertőzésben eddig hárman haltak meg, 8-an gyaníthatóan megfertőződtek, jelentette a WHO. A pápával tárgyalt Rómában az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio és 14. Leó pápa, valamint a külügyekért felelős vatikáni államtitkár a közel-keleti béke megteremtéséről és a térség segélyezéséről egyeztetett, de tárgyaltak az amerikai kontinens problémáiról, a vallásszabadság biztosításáról is. Görögországban alkotmányban rögzítenék a mesterséges intelligencia feletti társadalmi ellenőrzést. A módosítás szerint a technológiának az emberi szabadságot és a közjót kell szolgálnia. A görög miniszterelnök azt mondta, hogy erre a jövő generációinak védelme, valamint a mesterséges intelligencia demokratikus kormányzásra és emberi jogokra gyakorolt kockázatai miatt van szükség. Nemes László Árva című filmjét is vetítik a kolozsvári Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztiválon júniusban. Az Oscar-díjas rendező harmadik nagyjátékfilmje egy 12 éves budapesti zsidó fiú drámáját mutatja be az 1956-os forradalom után. A kolozsvári filmszemle szervezői bejelentették, hogy együttműködést kötöttek egy amerikai szakmai szervezettel, közös céljuk pedig az, hogy a holokauszt emlékezett kultúráját a film művészeten keresztül is ápolják, így több hasonló tematikájú alkotást tűznek műsorra. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsen Parkban. A péntektől vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló food truckok is színesítik. Pályakarbantartás miatt változik a menetrend a hétvégén a Váci és az esztergomi vasútvonalon. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. Több száz épület megrongálódott és 17 ember megsérült egy Mississippi államra lecsapó tornádóban. A károk az állam déli részén a legsúlyosabbak, sajtóhírek szerint ott egy kisgyermek is eltűnt a viharban. A hatóságok folyamatosan dolgoznak a kár elhárításon. Zivatarok miatt figyelmeztetést adtak ki az egész országra. Helyenként villámlás, viharos szél és jégeső is lehet. Holnap napközben főként keleten lehet még záporokra számítani. Délután 20-25, késő este 12-20 fok lesz. Az előrejelzés szerint a napokban többször lehetnek záporok és enyhülhet az aszály.
3: Tudod-e még az én nótán? Az Önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: leszünk, tudom, nem sokára, kezdjük akkor inkább, máma.
1: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok, itt a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Várjuk a jelentkezésüket egyrészt az üzenetrögzítőnkre délutánonként 061-759-60-71-es. Mondják fel az üzenetrögzítőre a nevüket, a telefonszámukat és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban szeretnének szerepelni. Vagy jelentkezzenek e-mailben, az e-mail címünk dankoradio@mtva.hu.
2: Édesapám soha nem hívta a férjemet vőmnek, a fiam, tehát fiának tekintette.
1: Egy 64 esztendős hölgyhöz látogatunk Pécsre. Úgy hívják, hogy Mónika, az ő kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.
3: Jó!

0: Klikkó Rádió. Záhonyban FM 90,4. A Magyar Zene Rádiója.
1: Halló!
2: Kezét csókolom, Popovics László,
1: Dankó
2: Rádió.
1: Jó napot kívánok!
2: Jó napot,
1: üdvözlöm.
2: Mónika! Hogy tetszik lenni, mi a helyzet önnel?
1: Köszönöm szépen, most jelen pillanatban dolgozom. Megint. Van egy tündéri aranyos, 86 éves néni, úgyhogy olyan, mint az anyukám, egy évvel idősebb édesanyámnál, úgyhogy ő a pótanyukám.
2: Uh-huh. És itthon, Magyarországon, vagy tudom, igen, hogy világjáró Pécset. Mónika?
1: Nem vagyok már világjáró. Pécset vagyok, úgyhogy a Megyeri téren, úgyhogy reggel jövök, ellátom, elbeszélgetünk, délben megebédel, elmosogatok, teszünk, veszünk, és orvoshoz járunk elég sokat, mert ő neki sztrókja volt, úgyhogy tavaly januárban, de szépen 3 hónap alatt helyre jött. Csak hát most vannak ezek a rutin vizsgálatok, amire tulajdonképpen el kell járnunk. Úgyhogy most azt szervezem, még jó, hogy az egészségügyben dolgoztam, és akkor így tudok időpontot egyeztetni.
2: Egyeztetni, igen. Megütötte a fülemet, hogy ismét dolgozik. Ez mit jelent? Volt egy kis szünet?
1: Hát addig még a pótanyukám bent volt a Szigetváron, az utógondozáson, az a 3-2 hónap körülbelül, addig voltam otthon, de előtte folyamatosan. Úgyhogy hát most már megkezdtem a 2. évet, úgyhogy itt vagyok nála.
2: Értem. No, hát ő is szereti egyébként a magyar nótákat?
1: Nem.
2: Tényleg?
1: Nem,
2: hát hogy nem. Lehet az? Van olyan ember, nagyon, aki nem szereti a magyar nót?
1: Nagyon komoly, tehát nagyon sok komoly zenét hallgat. Mondjuk én is rászoktam, és ő nagyon vallásos, én viszont ennek örülök, mert nagyon-nagyon sokat tanultam tőle. Tehát nekem csak jót tett avval, hogy amit nem értettem, megkérdeztem, és ugyanúgy én is végignéztem a műsorokat, ezeket a vallási műsorokat, úgyhogy én 180 fokot fordultam, úgyhogy a párom is azt mondta, hogy tehát jó irányba, tehát nem rossz, hanem jó irányba.
2: Egy ilyen személyiség fejlődésen ment keresztül, önmagát megismerte, úgy érzi?
1: Igen, így.
2: Na hát a magyar nóták is segíteni fognak ebben, jó, Mónika? Meghallgatjuk a kedvenceit a következő közel 1 órában. Szóval akkor, kedves hallgatóink, Mónika kedvencei jönnek. A Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Mónikával beszélgetünk, most éppen a házasságáról, hiszen jön a ketten az úton. Igen. Ez a kedvenc felvételük egyébként?
1: Igen, nagyon sokat hallgatjuk, és a mai világban nem mondható el az, hogy valaki ennyi évet leél valakivel jóban, rosszban. Úgyhogy a férjem mondta, hogy hát mondom, még egy 10-15 évet, és bocsánat, én mondtam a férjemnek, és annyit mondott nekem, hogy rosszat akarsz nekem. Hát mondom, hogy nem akarok rosszat. Azt mondja, de Banyuskám, mert ugye úgy hív engem, de Banyuskám azt mondja, hát azt mondja, ebben a világban tényleg, ha még ennyit leélünk jóban, rosszban, az tényleg, ez egy nagyon jó érzés. Uh-huh. És mivel ő nem dolgozik, nem engedem, 75 éves elmúlott, én csak hazatelefonálok neki, hogy most krumplipucolás, hagymapucolás, ezt csináld meg, és akkor nekem nagyon-nagyon sokat besegít otthon. Meg hát ugye a kertet, családi házba lakunk, kertet rendbe teszi, ház körül rendbe tesz mindent, a lakásba is, úgyhogy nekem egy, mintha az én bal kezem vagy jobb kezem lenne, vagy mind a kettő.
0: Igen.
1: Úgyhogy
0: most már csak egy tisztelt számmal tartozik nekünk, hogy, mert azt még nem említette, hogy hány éve vannak együtt.
1: 47 éve.
0: Akkor hamarosan jön az 50. évforduló, ugye? Még hát három esztendő.
1: Igen, bízunk benne, hogy megérjük. Nagyon szeretnénk.
0: Hát ahogy ismerem Mónikát, elég aktív, úgyhogy amit elmondott most a férjéről, valószínűleg ő is ugyanígy lehet ezzel, úgyhogy én azt gondolom, hogy lesz itt még az 50-es évfordulón ünnepség. És meg egyébként hogy ismerkedtek is meg?
1: Mikor ismerkedtünk meg? 1974-ben.
0: Uh-huh. És hogyan találkoztak? Egy munkahelyen dolgoztak, vagy valami teljesen
1: nem,
0: más?
1: Nem. Ugye Pécsi tetszik lenni. A József Igen. Attila utca 27-et elkezdték tatarozni, mint kőműves, és mire hozzánk értek, addigra gyűrűs mennyasszony lettem. Úgyhogy úgy ismerkedtünk meg. Én voltam 14 éves.
0: A mindenit neki.
1: És 18 voltam, mikor elvett. Tehát hozzámentem.
0: Igen.
1: Édesapám nem engedte, hogy előbb azt mondta, hogy nem engedi, hogy papír meg ilyen dolgok, nagykorú leszel. Július 26-án betöltöttem a 18-at, 28-án esküdtünk.
0: Na, hát akkor jöjjön ide a dal, jó? Ez egy jó kis végszó volt. Ketten az úton. Ez érkezik tehát. Zárai Márta és Vámosi János. Itt a Dankó Rádióban Mónika kérésére.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Mónikával beszélgetünk az én jó apámnál. Ezt a felvételt kérte. No, hát amikor az édesapjára gondol Mónika, akkor mi az első gondolata? Vagy mi az első történet, ami vele kapcsolatban beugrik?
1: Mivel én egyszem gyermek voltam ugye a szüleimnek, óvtak, vigyáztak nagyon rám, és én nagyon apás voltam. Tehát nem is kötöttem anyukámhoz annyira, mint édesapámhoz. Ővel mindent meg tudtam beszélni. Az anyu az már ütött, úgyhogy ha valami probléma volt, de édesapám mindig mondta, hogy szép szóval mindent el lehet intézni. És amikor ő meghalt, hát akkor nekem nagyon nagy törés volt az életbe.
0: És mennyi idős volt egyébként Mónika, amikor elvesztette az édesapját?
1: 76 éves. 76 uh-huh. éves volt.
0: És ön mennyi volt? Hány éves volt ekkor?
1: Hát én meg, ő volt 76, én pedig voltam, ugye az 20 éve, én meg 46.
0: Aha, tehát akkor felnőttként gyakorlatilag. Azt hittem, igen, hogy előbb vesztette el valamiért így a hangsúlyából, nem, arra nem gondoltam. Uh-huh. Tehát akkor nagy veszteség volt az életében.
1: Nagyon, nagyon, nagyon. Hát tudtuk, hogy beteg, sajnos tüdőrákos volt, de az utolsó percig én ápoltam meg. Én voltam az utolsó percig mellette, meg édesanyám. És én mindig azt mondom, hogy sokan úgy gondolják, hogy hú, hát jó, aki elment, az már nem szenved, de aki itt marad, az sajnos szenved, de hogy nem lehet elfelejteni. Tehát nekünk nincs a férjemmel olyan nap, hogy ne emlegetnék meg minden nap a szüleinket, az ő szüleit is, meg az én szüleimet is. Úgyhogy, és édesapám soha nem hívta a férjemet vőmnek, a fiam, tehát fiának tekintette. Úgyhogy a férjem is, neki is nagyon hiányzik, hát meg ugye a fiamnak is, az unokám az már sajnos nem érhette meg, de így hozta a sors, sajnos.
0: Igen. Hát akkor hallgassuk meg az emlékére a dalt, jó? Az én jó apámnál. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban, Mónika kérésére.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Mónikával beszélgetünk most az édesanyjáról, ugyanis jön Tarnai Kis László felvétele az anyám. No, az édesanyjával kapcsolatban milyen emlékek vannak? Mondjuk mi az, ami elsőre beugrik az édesanyjáról?
1: Hát amikor édesapám meghalt, ugye édesanyám egyedül maradt, nem akart hozzánk költözni, egyedül maradt, akkor még ő fiatal volt, mert 11 évkor különbség volt közöttük, de viszont akkor jött az a kötelék, ami az édesapámmal volt annak idején. És annyira összekötött bennünket az apu hiánya, hogy akkor tudtam meg azt, hogy az édesanyám is ugyanúgy szeret engem, mint az édesapám, csak hát nem úgy mutatta ki, de viszont ez a kötelék, ez a haláláig megmaradt, és nagyon-nagyon hiányzik, és őt se tudjuk elfelejteni, úgyhogy én mindig azt mondom, hogy ne csak akkor menjen az ember a temetőbe, amikor halottak napja van, hanem amikor úgy gondolja, hogy na most van egy szabad délutánom, akkor kimegyek a temetőbe, ne csak húsvétkor, vagy éppen anyánk napjakor, ne csak akkor, hanem szálljon rá időt, és engem kinevettek a temetőbe, mert én beszéltem a sírhoz, hogy nagyon hiányoztok. A férjem is ugyanúgy mondta, és csak néztek és elmentek mellettünk, és csak nevettek egyet. És gondoltam, hogy hát ti, nektek esetleg lehet, hogy nincs halottatok, vagy nem kötöttetek olyan valakihez, aki szorosan állt hozzátok, de nekünk a szüleink azok rettentően szoros kapcsolat, tehát a szüleinkkel nagyon szoros kapcsolat volt.
0: Igen, de ez egy teljesen normális dolog egyébként szerintem, hogy a temetőben az ember beszélget az elhunytal, vagy igen, a szeretteivel, akik már nem lehetnek vele. Hát, nincsen ebben semmi furcsa, én azt gondolom. Úgyhogy,
1: hát csak sokan nem így veszik föl, ez a baj. Mi rendszeresen kijárunk, és mellettünk is van egy sír, egy évben egyszer jönnek ki. Úgyhogy nekem ez valahogy egy kicsit furcsa. De hát nem vagyunk egyformák.
0: Persze.
1: Még ez a szerencse. Úgyhogy.
0: Akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Emlékezzünk az édesanyjára, és örülök neki, hogy így az élete utolsó szakaszában sikerült ezt a mély kapcsolatot kialakítania vele.
1: Hát őt is megápoltam utolsó napig. Egy hónapig benn voltam vele a kórházba, éjjel-nappal. Megengedte a főorvos, úgyhogy végig vele voltam.
0: Igen.
1: Önnek is sajnos bent kellett lenni, de éjjel-nappal bent voltam vele.
0: Akkor jöjjön a dal az édesanyja emlékére. Tarnai Kis László és az Anyám című felvétel. Mónika kérésére. Itt a Dankó Rádióban.

0: a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Mónika kedvenceivel. Hát én jó munkát kívánok önnek, én azt gondolom, hogy az, amit csinál, az nem is munka, hanem egy hivatás, hogy ápolni időseket, segíteni nekik a mindennapokban. Így éli meg egyébként hivatásként?
1: Igen, és ő részéről nincs se gyerek, tehát nincs utód, tehát azért vagyok úgy, mintha a kislánya lennék.
0: Igen.
1: És én ennek nagyon örülök, és hát nagyon bízom bennem, mert a családban mindenki 96-99 évet ért meg, úgyhogy tehát ilyen hosszú életűek, és nagyon vigyázok is rá.
0: Nagyon jó, hogy de ilyen szoros a kapcsolat.
1: Hanem a férjem is, meg a fiam is, úgyhogy tehát ilyen viszonyban vagyunk. Hála jó Istennek.
0: Tényleg, hála jó Istennek. Mónika, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Beszélgessünk majd még. Vigyázzon magára. Jó egészséget mindannyiuknak.
1: És köszönöm a stábnak is, önnek is. Jó egészséget kívánok mindenkinek, és a viszontlátásra.
0: Viszontlátásra. Csókolom. Mónikát hallották, hamarosan pedig jön Balog Marianna és Bolya Mátyás, valamint a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián szól a Dankó Rádióban. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, Popovics Lászlót hallották, találkozunk holnap délután 5 órától ismét, minden jót, viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Lehet-e politikai felhangja egy népdalnak? Fogalmazhat-e meg ellenzéki gondolatokat egy ártatlan népdalszöveg? Alkotói szándék vagy csupán kulturális kontextus keresendő a jelenség mögött? A muzsikás együttes Hidegen fújnak a szelek című emblematikus dala és hatásai után nyomozunk Weyer Balázs cikk sorozata alapján.
2: A népzenei nyomozóiroda 516. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

A muzsikás Nem arról hajnallik, amerről hajnallott című 1986-os albuma tele volt politikailag ellenzékinek tekinthető szövegekkel. A korabeli közönségnek a hidegen fújnak a szelek az elnyomás dermesztő légköréről, de a változás reményéről is szólt. Ilyen szövegek aligha jelenhettek volna meg egy popzenekar szövegeiként, mert azoknak át kellett mennie a Sanzon bizottságnak nevezett cenzurális szűrőn. A népdal szövegekre viszont nem terjedt ki a bizottság hatóköre, mert azokat ártalmatlannak tekintették.

A népdal nem egy merev forma. Szövegsorok és motívumok vándoroltak egyikből a másikba, egyik vidékről a másikra. Pusztán a hang- és lemezfelvételek korábban kezdtek rögzülni egy-egy előadásban. A Hidegen fújnak a szelek a muzsikás előadásában rögzült számunkra. De kevesen tudják, hogy nagyon sok a táncházvilágban slágerré vált dal ilyen formájában sosem létezett. A szövegeket többnyire több népdalból, motívumból rakták össze. És ezzel nincs is baj, a népdalfejlődés organikus szakaszában is így történt. De az tény, hogy a muzsikás szövegét a kor legnépszerűbb szövegírói is irigykedve nézték. Sőt, néhányan a cenzúrát kijátszó ügyeskedést és a népdalszövegekkel való takarózást sejtettek mögötte.

A Mordáj zenekar 2019-es feldolgozása egészen új irányt mutat. Az ismert téma körül vad kíséret vágtat. Nincs nyugvópont, csapongó, free jazz szaxofonszólók teszik zaklatottá a zenekar menekülését. A videóklipben ugyanis a fehéringes zenekari tagok végig rohannak. Majd a végén egy szakadékba ugrik a teljes öngyilkos kommandó.

0: A Mordáj zenekar felvétele hangzott el. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bólya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
2: Bár a 2026-os nagy tavaszi Dankó turnét már lezártuk, a Dankó rádió csapata nem áll meg. Újra útra kelünk, és ezúttal Szentendrére visszük el a magyar nóta, az operett és az örökzöld műfaj legszebb dallamait. Budai Beatrix vagyok. Találkozzunk 2026. május 11-én hétfőn este 18 órától Szentendrén a Hanvas Béla Pest megyei könyvtár színház termében. Egy felejthetetlen estére készülünk, ahol a legismertebb primadonna belépőket a Budapesti Operett Színház énekművésze Lukács Anita adja elő. Ott lesz velünk Rigó Mónika is, aki szenvedélyes cigánydalokkal perzseli fel a színpadot, és vendégünk lesz Tarnai Kis László is, aki a tőle megszokott jókedvvel, humorral és közismert nótáival készül. A Magyar Nemzeti Cigányzenekar kamarazenekarát Johann János prímás vezeti. A Dankó Klub ezúttal is ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jegyeket a Dankó Rádió

0: kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toruckói Dunanapok. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlenkezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. A román társaságot később felszámolták. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. A nyomozásban korábban már 5 másik gyanúsítottat is kihallgattak, köztük igazgatósági tagokat és a hitelt igénylő cég vezetőjét, 27 ingatlant pedig zároltak. Újabb fogolycseréről és a háború lezárását célzó diplomáciai folyamat felgyorsításáról egyeztett Washingtonban az ukrán védelmi tanács titkára. Rustem Umerov az amerikai elnök képviselőivel találkozik majd. Közben az orosz elnök sajtótitkára Dmitrij Peszkov megismételte, Moszkva továbbra is nyitott az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalásokra, és számít a háromoldalú orosz-amerikai-ukrán egyeztetések folytatására. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első 2 beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak, a második járat egy 56 éves brit férfit szállított. Mindhármukat kórházban kezelik. Köztük van a hajó orvosa is. A fertőzésben eddig 3-an haltak meg, 8-an gyaníthatóan megfertőzöttek, jelentette a WHO. A holland kormány szerint a hajóról körülbelül 40 utas szállt partra 2 hete az Atlanti-óceán déli részén fekvő Szent Ilona szigetén. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal. Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A város polgármestere közösségi oldalán azt írta, a szennyezés miatt egy parkolót lezárnak, 2 utcában pedig előkészítik az aszfaltozást. Hozzátette, a vizsgálatokat folytatják, mintát vesznek minden olyan közterületen, amelyről feltételezhető, hogy esetleg azbeszt tartalmú kőzúzalékkal fedett. Nem volt életveszélyes az ausztriai Burgenland tartományban a HIV-B ételben talált patkányméreg dózisa. A toxikológiai vizsgálat szerint ugyanakkor lehettek volna egészségügyi hatásai. Azt még nem tudni, hogy milyen mennyiség került a Szlovákiában és Csehországban talált, valamint a Burgenlandban még keresett második üvegbe. Az ügy gyanúsítottja a HIP egy elbocsátott alkalmazottja. A 39 éves szlovák férfi tagadja a vádakat, az érintett HIP termékeket kivonták az üzletekből. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 milliméternyi csapadék hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. Az ország északi részén több helyen egyáltalán nem regisztráltak csapadékot. És a várható időjárásról: holnap napközben főként keleten lehet még záporokra számítani, éjszaka 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint a napokban többször is lehetnek záporok, és így elnyűlhet az aszály. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre készülhetünk.
1: Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Cintányéros cudarvilág. Énekelte Dancs Anna Mari, Laki Péter, Lukács Anita és Vadász Zsolt. Lakatos Miklós és Kovács Erik Gála zenekarával. Szirmai Albert, Mágnás Miska című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes csütörtök estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Műsorunk fókuszában Gombaszögi Ella színésznő pályáját idézzük fel. De mielőtt elkezdenénk, hallgassuk meg Lehár Ferenc a Vándordiák című operettjéből a Deres már a határ című dalt Kovács Kolos előadásában. Ezt követően pedig Fényes Szabolcs slágereiből következik egy egyveleg Csonka Zsuzsa, Vásári Mónika és Bardóczi Attila előadásában. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Gombaszögi Ella színésznő 1894. december 27-én született Budapesten. Testvérei Frida, Margit és Irén voltak, akikről az a legenda maradt fenn, hogy Margit volt a legszebb, Frida a legelőkelőbb, Ella a legmulatságosabb, Irén pedig a leghosszabb életű. Ella már fiatalon arról álmodott, hogy színésznő lesz, de családja gyakran kinevette, mert molett alkatú volt. Kitartása azonban meghozta az eredményt, hiszen első évesként a Színi Akadémián már 1913-ban szerződtette a Víg Színház. 1924. április 17-én Budapesten férjhez ment, a nála 6 évvel idősebb Nagel Pál bankárhoz, ám házasságuk 1927-ben válással végződött. Pályája során 1924 és 1929 között a Magyar Színház tagja volt, majd 1929 és 1939 között több színházban is fellépett. Többek között a Belvárosi Színházban, a Fővárosi Operett Színházban, a Király Színházban, a Víg Színházban és az Andrássy úti Színházban is. Nagy sikert aratott a Zenebona című darabban is, amelyet a Fővárosi Operett Színházban több mint 100 alkalommal játszott. Most hallgassuk meg az 1934-ben bemutatott Meseautó című film nagy slágerét, melyben Gombaszögi Ella alakította Kerekes Annát, a vezérigazgató titkárnőjét óriási sikerrel. Márkus Alfréd és Harmat Imre szerzeményét Perczel Zita és Weigand Tibor énekli. Túl az Operencián. Mese.

csak álom ezt talán. A boldogság után már holnap mostohán mered rám a valóság. Nem ébredek fel még, könyörgöm, ó nagy ég, hadd álmodjam tovább.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Gombaszögi Ella első filme szerepét 1933-ban a Kísértetek vonata című filmben játszotta. Ezt követően szinte majdnem mindegyik filmben szerepelt, többnyire Kabos Gyula partnereként. Vaszary Piroskával ketten ők teremtették meg az 1930-as évek komika ideáját. 1939-től 1940-ig a Dunaparti Színház szerződtette, ezt követően a Fővárosi Operett Színház tagja lett. 1945-ben egy rövid ideig Romániában élt, majd hazajövetele után 1947-ig játszott a Fővárosi Operett Színházban, a Belvárosi Színházban, a Művész és a Pesti Színházban, valamint megfordult a Royal Revue Varietében és a Medgyaszai Színházban is. 1947-ben felröppent egy hír, hogy Gombaszögi Ella díszős, pódiumszereplő sanzon és slágerénekesnő lett kabarékban, kávéházakban. Ugyanis egy kávéház tulajdonosa felkérte őt, hogy lépjen fel nála. 1947-től 1949-ig ismét a Végszínház tagja lett, majd ezután Tolnai Klárival együtt leszerződött a Madách Színházhoz, melynek haláláig tagja volt. Tolnai Klárival nagyon szoros barátságot kötött. Gombaszögi Ella 1951. november 12-én csatlakozott az Égi Társulathoz. Most hallgassuk Tolnai Klárit archív felvételen. Fényes Szabolcs és Mihály István szerzeménye az 1942-es Katyi című filmben csendült fel. Ha már anyár sem hoz csodát. Túl az óperencián.

0: túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Színház és Divat 1918. június 9-ei számában jelent meg egy cikk Gombaszögi Elláról, melyből most egy részletet idézek. Ellácska még el sem végezte a színi iskolát, amikor szerződtették. Ebben a tekintetben úgy járt, mint Varsányi Irén. A hónapos szobában Farkas Imre igénytelen, de kedves budapesti darabjában mutatkozott be. Nem csak ügyesen játszott, de kellemesen énekelt is. Másik nagy sikere volt a Tündérlaki Lányokban. Heltai Jenő merte megtenni, hogy darabjának egyik legfontosabb szerepét, amelynek megírása közben bizonyára Harmad Hedvig alakja lebegett előtte, rábízta a kis kezdőre. Ugyancsak nem bánta meg. Az az alakítás megcsinálta Ellát. Aztán jött a Déri Báb utca 7. Ebben a darabban is Varsányi Irénnel játszott Gombaszögi Ella, és emlékezetes, mély fényes sikert ért el. Aztán a Démonokban már híres nénjével, Gombaszögi Fridával játszott együtt. Eddig tartott az idézet. Most pedig következzen archív felvételen az 1937-es Fizessen Nagysát című film betétdala Gombaszögi Ella és Latabár Kálmán előadásában. Mosolyogjál rám egy csöppet. Túl az Operencián.
1: Végre itt az alkalom, mosatom, hogy a szívem érted még csak szemben.
2: Tényleg itt az alkalom, ajkam már az ajkam, és ezt fújom estelente, estelente. Mosolyogjál rám egy csöppet, mondjad azt, hogy kuc, kuc, kuc. De ha nem szeretsz, hidd el, hogy ahol vagyunk.

kedves hallgatóink, lehoznám néked a csillagokat is az égről. Énekelte Vámosi János, Cerkovics Béla és Kellér Dezső a Doktor úr című zenés végjátékából. Most Romhányi József íróra, költőre, műfordítóra, érdemes művészre emlékezünk tisztelettel halálának évfordulóján, aki 1921. március 8-án született Nagy Tétényben. Eredetileg muzsikusnak készült, a fővárosi felsőbb zenei iskolában tanult, Brácsán játszott. 1962-től haláláig a rádiózenei főosztályának dramaturgiaként dolgozott. Számos magyar opera szövegkönyvét írta, például a Hunyadi, a Bátori Zsigmond és a Muzsikus Péter című művekhez. Emellett opera librettókat és musicaleket fordított, amelyek közül legismertebb a Macskák. Forgatókönyvíróként a Ludas Matyi és a Hófehér című animációs filmekhez is hozzájárult. A nagy közönség elsősorban játékos állatverseiről ismeri, amelyek halála után Szamárfül címmel jelentek meg. Emellett számos rajzfilm szövegírójaként is maradandót alkotott. Többek között a Mézga család, a Kérem a következőt, a Megmester és a Frédi és Béni magyar változata is az ő nevéhez fűződik. Sziporkázó rímkészsége miatt hamar ráragadt a Romhányi Rímhányó név, és ő írta a Párizsban szép a nyár című sláger szövegét is, amely a Két vallomás című filmben hangzott el Horváth Ivadar előadásában Ránki György zenéjére. Romhányi József 1983-ban ezen a napon csatlakozott az Égi Társulathoz. És most jöjjön az említett sláger, Párizsban szép a nyár. Ránki György és Romhányi József szerzeményét Horváth Ivadar énekli. Túl az Operencián.

0: a szajma palett. Hát merre tartsam a palett?
1: Kezében rózsaszám.
0: Kezében még mindig

a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Lehár Ferenc Paganini című operettjének magyarországi ősbemutatója 1926. május 7-én a mai napon volt a Városi Színházban. A címszerepet Nádor Jenő alakította, aki minden tekintetben méltó párja volt a bécsi ősbemutatón fellépő világhírű tenoristának, Carl Klevingnek. Mária Anna hercegnő szerepét a nagyszerű koloratúr énekesnő Alpár Gitta játszotta. És most jöjjön az operettből Paganini belépője Gulyás Dénes előadásában. Bűvös Itáliám, csodás ország. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Kálmán Imre a Montmartre Ibolya című operettjének nyitányával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunk középpontjában a Centrál Kávéház áll majd. Hamarosan híreket mondunk. Majd jön a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra, Dankó Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádió műsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
2: Minden nagy összecsapás előtt szükség van felkészülésre.
3: Igaz vagy hamis?
4: Igaz.
3: Nem.
4: Dehogy nem.
2: Igaz. Ezért villámedzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
3: Mi árt a jó bornak?
5: Peti, jelöljük meg
3: az

0: Minisztérium. Felszólították az ukrán felet, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelem napi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Az oroszok idén másodszor hirdettek fegyvernyugvást, az elsőt az ortodox húsvét alkalmából. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlenkezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. A román társaságot később felszámolták, az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. A Nemzeti Választási Bizottság megállapította a pártok működésére fordítható állami költségvetési források elosztási arányát. Az összeg 25%-át egyenlő arányban az országos listán mandátumot szerző pártok között kell felosztani. A felmaradó 75% a pártra, illetve a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat, így a Tisza párt 55, a Fidesz 38, a Mi Hazánk Mozgalom csak nem 6, míg a DK 1%-ot kap, a támogatások kifizetése negyedévenként történik. Zala vármegye több településére is szállíthattak osztrák kőmányákból származó aszbest szennyezett zúzalékot, melyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel, közölte a vármegyei kormányhivatal. A helyi környezetvédelmi hatóság szerint Zalaegerszegen egy önkormányzati parkolót is le kellett zárni emiatt. A szennyezett kőzúzalék magánterületekre is kerülhetett. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Nem volt életveszélyes az ausztriai Burgerland tartományban a HIP bébi ételben talált patkányméreg dózisa. A toxikológiai vizsgálat szerint ugyanakkor lehettek volna egészségügyi hatásai. Azt még nem tudni, hogy milyen mennyiség került a Szlovákiában és Csehországban talált, valamint a Burgerlandban még keresett második üvegbe. Az ügy gyanúsítottja a HIP egy elbocsátott alkalmazottja. A 39 éves szlovák férfi tagadja a vádakat, az érintett HIP termékeket kivonták az üzletekből. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsen Parkban. A péntektől vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló food truckok is színesítik. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi csapadék hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. És ami a várható időjárást illeti, holnap sok lesz a napsütés, napközben főként keleten lehet még záporokra készülni. Éjszaka 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 21 és 26 fok között várható. Az előrejelzések szerint a napokban többször lehetnek záporok, és enyhülhet az aszály, a hétvégén napos, meleg, koranyárias idő várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 19 óra 4 perc.
1: Húsz csak prímás. Nótacsokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
2: Öreg prímás tégy hangfogót. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, mai húscsak prímásunkat, egy órás zenei összeállításunkat itt a Dankó Rádióban, Kárpát Zoltán és Eszt Nagy Endre hallgatójával kezdjük. A felvétel, csak úgy, mint az Eszt követő, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Hamarosan Dóka Zsuzsát halljuk, és Bangó János zenekarát. Utána Bányai Mártont és Johann János együttesét, tőlük Csorba Gyula és Szántó Ferenc andalgóját, Volt-e már szívedben fájdalom? Majd egy csárdást hallgathatunk, Nem jó mindig minden este a fonóba eljárni. Dankó Pista és Bósa Lajos dalát Mészáros János elekénekli. Tartsanak velünk!

Boros Mátyás és zenekara muzsikálta az iménti percekben Mészáros János Elek kíséreteként. Asztalos ég kapufáját címmel már is folytatjuk húscsak prímásunkat. Réffi Lajos hallgatóját Gyulai Erzsébet énekli el, akit majd Jenei Gábor követ ifjabb Berki Béla zenekarával és a Százados úr seje haj című csárdással. Majd Járos Jenő frissére is sort kerítünk áll a nagykocsmában. Ifjabb Sánta Ferenczi zenekara Budai Beatrixnak muzsikál majd.

a búcsúztatója. A Varna kislány seje, haj, Varna kislány lesz az elsiratója. Ágyóka jó lesz annak, a búcsúztatója.

Világzenei válogatásunkat hallják, a népek dalai ez. Most Afrikába ugrunk a következő dal erejéig. Sok mindent leromboltak a hazájukban, de zenéjüket soha nem lehet elpusztítani. Vallja a Tinariven formáció. Dalaikon harcos életigenlés érződik, amelyet a Szahara forró homokja és a berber törzsek fegyveres harcai érleltek, némileg pszichedelikussá. A zenekar tagjai a Szahara délnyugati részén élő 3-4 milliósra becsült nomád berber népcsoporthoz, a Tuaregek nemzetségébe tartoznak, és egy közös katonai kiképzés során döntöttek úgy, hogy zenekart alapítanak, és a zenével is folytatják a küzdelmet hazájukért. A világzene piacára szó szerint a harctérről estek be. A 90-es évek első felében a tagok szabadságharcos fegyveres felkelésekben vettek részt, így félbe maradtak a koncertezések, hogy aztán a banda újra összeállva rövid idő alatt a világzenei közélet egyik legmeghökkentőbb kuriózumává váljon. A Tinariven zenekarral folytatjuk most a Dankó Rádióban.

Világzenei magazinunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A szon elnevezésű stílus az egyszerű emberek mindennapi életét örökíti meg a zenében. Megszületése után a 20. század elején hamar Kuba ikonikus nemzeti stílusává, a kubai zene alapjává és lényegévé vált. Ha be akarjuk sorolni, akkor az afrikai és a spanyol zenei hagyományok keverékének tekinthető. Ennek a zenének a szószólója a Buena Vista Social Club. Ők a 96-ban készült azonos című dokumentumfilm kapcsán váltak ismerté. Az album és a film is világsiker lett. A benne szereplő zenészekre ráragadt a Buena Vista Social Club név, így ez lett az együttes neve is. Egyszer zenéjükről azt mondták, hogy a mai kubai zene, amit ők is játszanak, az emberek vérében van, így a siker nem sokat változtat hozzáállásukon. Az egyetlen változás, hogy sokkal több turista érkezett az országba a zene miatt. És ez újabb és újabb együtteseket ösztönzött arra, hogy tradicionális kubai muzsikát játszanak. De ezek az idők lassan elmúlnak. Sajnos manapság egyre kevesebben hallgatnak szont vagy más hagyományos kubai zenét, így a kezdetekhez hasonlóan ismét küzdeniük kell, hogy megőrizzék helyüket a zenei világban, mondták a Buena Vista Social Club tagjai. Ők játszanak most. Egyik legnagyobb slágerük következik a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádió.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Holnap pénteken is lesz nálunk világzenei koncert, ezúttal a svájci Folaton zenekar koncertjét hallhatják. Nevüknek különös jelentése van, egy játékos, csíntalan, de jóindulatú lény, aki kisebb házi munkákkal segíti azokat, akik mosollyal és egy tál szárított gyümölcsel fogadják. Ez a kedves mítosz ihlette meg a névválasztásnál a formáció tagjait. A svájci zenekar a Genfi tópartjától a Chablais és a Valais kantonon át az Aosta völgyig terjedő régió zenei hagyományait éleszti újjá. A svájci Folaton zenekar célja, hogy a francia nyelvű svájci zene akusztikus hangszereken játszott újraértelmezésével hidat építsen a tradicionális és a kortárs zene között. Repertoárjuk kéziratokból, régi hangfelvételekből és gyűjteményekből táplálkozik, kiegészíti mindezt a nyugat-svájci tájak énekeivel, valamint kortárs szerzők műveivel. Előadásaikban nem ritka, hogy a francia alpok más vidékeiről származó dallamok is felcsendülnek, finoman belesimulva az együttes hangzás világába. A svájci Folaton zenekar koncertjét holnap hallgathatják meg 23 órától a Dankó Rádió.

A mai utolsó világzene szólt a Dankó Rádióban. Örülök, hogy bennünket választottak. Tegyék ezt holnap este is. Én várom hallgatóinkat este 9-kor itt a Dankó Rádióban. Ma a gyártásvezető Sztrányolcki Imre, a hangmérnök Wolf Attila volt. A szerkesztőműsorvezetőt Szabó Tamást hallották. A himnuszt követően kezdődik az éjszakai dalcsokor. További jó rádiózást!

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Nóta válogatás hajnali 4 óráig. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

szépen, de kezdjük előről, Tom. Nincsen magasabb az égnél, az nincs nagyobb a szerelemnél. Ki nem hiszi, próbálja meg. Jaj, mert én magam is úgy tanultam meg. Viszont mindenkinek komendálom, hogy a szerelemnél jobb az álom. Mert az álom az nyugodalom, s a szerelemmel szívfájdalom. Hanem van ennek egy nagyon szomorú szöveget, Tóni, ezt hallgassni. Jáger Jóska oly szegény volt, hogy még csak koporsója sem volt. Azt úgy fekszik a földgyomrába egy kis fekete sugár. Hanem most jön a nagy nóta, az mondja, hogy a becsali csárda fala, pandúrokkal körül áll a bal, ekár, azok, akik körül állják, mind a becsárokat várják, bekár, bekár, most bele, iszom a bort,

Beka, kórus, Beka, Beka. Ha elfognak a zsandárok, ne sirassanak a lányok, mert nem kár, nem kár. Kocsmárosné, édes a lelke, maga se sirasson engem, mert nem kár. Ha meghalok, jó emberem, az apám mellé temessetek. Megbántottam életében, tám megbocsátja.

hajlámát szereltek a falunkba, rávilágít esténként kis kapunkra. Édes rózsám, jaj, de nem jól csinálták, ha megölelsz, a szomszédok meglátják. Édes rózsám, jaj, de nem jól csinálták, ha megölelsz, a szomszédok meglátják. Eloltanám, de nem lehet, azt mondják, mert a vellany központi lakkapcsolják. Édes rózsám, szólj le hát a tanácsba, tedessenek kapcsolód a palánkra. Édes rózsám, szólj be hát a tanácsba,

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik a Dankó Rádió 20 csak prímása. Egy órás zenei összeállításunkat ma Fényes György és Ifja Berki Béla zenekarának közös felvételével kezdjük. Ez a felvétel 2022-ben készült, Esz Nagy Endre és Dóri József hallgatójából. Azt mondják, hogy szerencsém van. Majd a Duna Televízióból, a 2021-es esztendőből, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból hallgatunk egy felvételt. Ez Dóci József dala lesz, a 100 forintos bankó volt a Lajbizsebben. Karcagi Nagy Zoltánnak szintén Ifja Berki Bélai zenekara játszik majd. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

Szép a rózsám, nincs hibája, libe-libe-libe gős a járása. Archív felvételről szól Kerti Zsigmond Lajos és Kubányi György Frisse, Kalmár Pál és Rácz Béla zenekarának tolmácsolásában. De előtte még hallgassunk meg egy csádást, hiszen most kezdődik a tánc. Kubányi György dala szól Gáspár Annitól, Kapi Gábortól és Nyári László együttesétől.

három Dankó klubos koncertfelvétellel folytatjuk. Az első a Budapesti Thália Színházban készült, a második egy bonyhádi felvétel, és a harmadikat is a Thaliából hallhatjuk. Méghozzá 2016-os esztendőből Erdélyi Mihály csádását, majd Tarnai Kis László énekli Künn a dorozsmai határban. Ifja Berki Béla és zenekara muzsikál. Ezt megelőzően Balázs Tamásék húzzák Lugosi Kati kíséreteként, Zsigmond Ákos andalgójában Árok is van, Gödör is van. Most pedig két Dankó rádiós díjazottat is hallhatunk. Az egyikük Madarász Katalin, aki 2024-ben életműdíjas lett. A másik művész Szalay Antal Prímás, aki 2025-ben cigányzenei díjat vehetett át. Tolnai E. László és Réthárti Kövér Ferenc hallgatója szól, Fehér akác, fehér a

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok éve.
0: Népzenék.

végigmentem az utcán, mi pedig végighallgathattuk a Csárdást Pataki István előadásában. Előtte is Csárdás szólt, Kondor Ernő szerzeménye, a Zöld Ablakos Kicsi Ház, Zenta Jannától. Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól. Húscsak Prímásunk felénél járunk, és már is folytatjuk egy hallgatóval, valamint egy Dankó rádiós díjazottal, aki nem más, mint Hatvani Kis Gyöngyi, a 2023-as esztendő Magyar Nóta díjasa. A művésznőnek idősebb Sánta Ferenc és Kas Rezső dalát ifjabb Sárközi Lajos zenekara játsza el. Majd a 100 tagú cigányzenekar Bangó Margit kíséreteként muzsikál a Gyere, táncolj, cigánylány című dalban.

Vége, vége, vége már. Bétót Magda következik, és Lakatos Miklós zenekara Ötvös Adorján és Harmat Imre csárdásával. Majd Kalmár Magda folytatja Szántó Ferenc és Deák Rózsa Frissével. Ez lesz majd a Táncba hív a nóta engem.

hiába imádlak, hiába szeretlek. Ervadó cserfalomb, bruszlikomon piros rózsa, járda táncot édes rózsám. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A csárdást majd Gránát Zsuzsa és Tolnai András éneklik el nekünk. Horváth Zoltán és Z. Horváth Gyula dala előtt Szerkovics Béla és Mérei Adolf nótája szól. Kosári Juditnak Farkis Béla együttese zenél. Cserkuti Sándor és Járosi Jenő andalgóját Farkas Rozika énekli, akinek 2016-os felvételünkön Toldai Zoltán együttese muzsikál. Most pedig Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból hallgathatunk egy nótát, Récsei Gyula hallgatója szól, hiába imádlak, hiába szeretlek, Kalina Enikőtől és Miskolci Balogh Zoltán zenekarától.

üssekő, én nem törődöm a világgal. Szerdahelyi János és Marcali Frigyes Frissét énekelte Jákó Vera. Kedves hallgatóink, eljött a búcsú pillanata, és hamarosan egy szerenáddal véget is vettünk a mai Húscsak Prímásnak. Kócé Antal szerzeményét Olá Ernő Gordonkán játssza el nekünk. Előtte azonban én elbúcsúzom valamennyi kollégám nevében, és köszönöm, hogy velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket a Dankó Rádiót hallgatva. Ha ez így van, a folytatásban is maradjanak velünk. Minden jót kívánok!

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.
2: Gyermekfejjel hallottam először Erdélyről. A családunk egy része, az apai ág ugyanis a dél-erdélyi Marosújvárról származott. Nagyszüleim az első világháborút követően települtek át Magyarországra. Nagyanyám sok tekintetben megtartotta szülőföldje szokásait, a gárdi házukban mindig lehetett jutórós puliszkát enni. Apám a II. Világháború alatt erdélyi hadszintéren a gyimesi szorosban teljesített katonai szolgálatot. Az ő emlékezései gyerekként is maradandó nyomot hagytak bennem. De úgy igazán akkor kezdett érdekelni ez a világ, amikor Halmos Bélával az első erdélyi hangszeres népzenei felvételeket hallgattuk Martin György dolgozószobájában. Ezek javarészt Kallós Zoltán gyűjtései voltak a Mezőségről és Gyimesből. Egy számunkra addig teljesen ismeretlen zenévilág bontakozott ki előttünk, és ahogy hallgattuk egyik szalagot a másik után, egészen magától értetődő lett számunkra, hogy ezt valahogy meg kellene tanulni. Martin György azt tanácsolta, hogy minél hamarabb látogassunk el a helyszínre, hogy eredeti funkciójában láthassuk ezt a zenélést, amíg ez egyáltalán lehetséges. A tanács mellé zenész címeket is kaptunk. Az első ilyen út 1971-ben jött létre. Éri Péterrel, Martin mostoha fiával, akkori zenésztársammal indultunk útnak egy kölcsönvett magnetofonnal és egy 16 mm-es úgynevezett fordítós filmfelvevővel. Ennek az volt a lényege, hogy az első oldal leforgatása után meg kellett fordítani a filmkazettát, és a másik oldalra is lehetett filmezni. Előhíváskor aztán hosszában kettévágták a filmtekercset, és így 2 8 mm-es szallag keletkezett. Hangot persze ezzel nem lehetett még rögzíteni, így hát az első táncfilmek némában készültek. Hogy a párhuzamosan felvett zenével némileg szinkronba lehessen hozni, tapsal úgynevezett csapót kellett fölvenni az elejére. Ezt a gépet Éri Péter kezelte, ő volt ugyanis a táncos. Már kisfiú korában komoly táncos kiképzést kapott Martin Györgytől és a lakásukban megforduló erdélyi vendégektől. A kalotaszegi legényest Mátyás István Mundrusz tanította neki. Szemléletes volt, ahogy elmagyarázta a 10 éves Péternek a legényes lényegét. Tudod, Péter, a legényes tánc olyan, mint amikor a macska fölszalad a fára, s megáll. Amikor megérkeztünk, az állomáson Kallós Zoltán várt bennünket. Én akkoriban a Széchenyi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központjában dolgoztam, mint építész. Teljes tájékozatlanságomat mi sem mutatta jobban, mint hogy 3 nap szabadságot vettem ki az erdélyi útra. Zolti bácsi azonnal közölte, hogy arról szó sem lehet, hiszen csak a lakodalom tart 3 napig, ahova hivatalosak vagyunk, és még egy sereg más helyre is el kell menjünk, ha valami érdemlegeset akarunk hallani, látni. Így aztán 2 hétre nyúlt az első erdélyi kilándulás. Az időutazás nem csak a szép régi zenék, táncok megismerését jelentette, hanem a középkori út viszonyok miatt mérhetetlen sok gyaloglás megízlelését is, hegyeken, völgyeken keresztül. Megtapasztaltuk, mit jelent az, hogy túl a hegyen. A lakodalom a mezőségi alsótökön várt bennünket. Már folytak az előkészületek, amikor megérkeztünk. A kertben a zenekar már próbálgatta a hangszereit, és a vegyes lakodalom román vendégei már járták is a csodálatos méltóságú román forgatóst, az Invertitát.